0: Ez a Rádió 88.
1: Call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Ma sokat süt majd a nap Szegeden, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik időnként a napsütést. Délután 25 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Figyelj, mert mától forgalomkorlátozásra kell számítani a 47-es főút belterületi szakaszán. Erről is megtudhatsz többet a hírekből. Nemek szokásból közlekedj ma és csütörtökön a József Attila sugárúton és az Algyűi úton. Forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítanod a 47-es főút szegedi belterületi szakaszán, mert burkolatjavítási munkákat végeznek a szakemberek a Retek utca és a Római körút között, illetve az Algyűi út Ladvánszky utcai csomópontban. Király Kitti, a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályvezetője elmondta, félpályás út lezárás mellett jelzőrök irányítják majd a forgalmat a kivitelezés idején.
1: Több helyen gépi kátyúzási munkálatokkal találkozhatnak a közlekedők, így mindkét napon a reggeli csúcsforgalmat követően kezdődnek majd el ezek. Arra kérünk mindenkit, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon tájékozódjanak.
0: Önismereti pszichodráma csoport indul Szegeden, írja a Szegeder. Különlegessége, hogy a résztvevők nem csak beszélnek az életükről, hanem el is játszanak egy-egy valós vagy elképzelt helyzetet a csoport terében. A csoporttársak pedig partnerekké válnak. A témák között lehet többek között párkapcsolati vagy családi konfliktus, gyereknevelés, munkahelyi problémák, gyász, hitbéli vagy egzisztenciális kérdések is. A pszichodrámát elsősorban 25 feletti felnőtteknek ajánlják. Döntöttek a milliárdosok vagyonadójának részleteiről. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy 2027. január 1-től a vagyonadót azoknak kell megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke az 1 milliárd feletti vagyon 1%-a. 100 milliárd forint feletti vagyon esetén 1,5%-ot kell megfizetni. A hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Akinek 1 milliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója. És mintegy 240 millió éve élt, eddig ismeretlen állatfaj maradványait azonosították Tanzániában a kutatók. A fosszíliák azonban csaknem 60 évig egy londoni múzeum raktárában pihentek. A leletekről kiderült, hogy egy emlősszerű állathoz tartoznak, amelyet korábban csak Dél-Amerikából ismertek. A felfedezésnek köszönhetően a dinoszauruszok korai megjelenéséről alkotott eddigi képet is újra kell értékelni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: 88.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Nyugi, még nincs 6 óra, de mi már itt vagyunk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Ez itt az őrület reggel!
1: Ez a meg a jó reggelt, szia Ági, szia Gedzó!
0: Hello Dani!
1: Jó reggelt mindenkinek, kivéve ugye a Ford Focus MK2 akkumulátor elhelyezés mérnökének.
0: Nehogy úgy gyerünk.
1: Mert az rohadjon meg.
0: Nehogy úgy gyerünk, mint az idétlen időkig be, hogy mindig ugyanaz a reggeli rágdő műsor indul el, tudod.
1: Egyébként tényleg.
0: Arra figyeljünk az ő.
1: Bill Murray majd húzza a szemöldökét. És már érkeznek is az SMS-ek, hogy valaki fel akar köszönteni valakit. Jó, a mai SMS-be azt kell beleírni. Még egyszer elmondom, nem hivatalos játékszabály, csak írd vele, hogy tetoválás, hogy tudjuk, hogy hallgatod az adást. Jó, ennyi.
0: Na, mert mi lesz, Dániel? Tetoválásokról a szó?
1: Nem. Arról is szó lesz, kérlek szépen. Valamint most a korán kellőknek egy kicsit kedvezni szeretnék, mert ugye lesz játékunk is. Pénteken lesz sorsolás.
0: Több is, igen.
1: Igen, hát több játékunk lesz, de lesz egy nagyobb játék. A Pixegethez lehet nyerni Pixeget páros bérletet.
0: Triplázó bérletet.
1: Triplázó bérletet, kettő főre. Ebben benne van kettő BL mérkőzés és egy Veszprém elleni örök rangadó gyakorlatilag. És ezt meg lehet majd nyáron nyerni pénteken. Pénteken lesz a sorsolás a reggeli műsorban, és minden reggel, szerdán, csütörtökön és pénteken felteszünk egy kérdést, amire a helyes válaszküldők között lesz sorsolva. Tehát ez a kérdés is most el fog hangzani majd.
0: Úgyhogy aki szeretne eljönni a hazai BL meccsekre, illetve Veszprém ellenére, másod magával, ahogy ezt szokták volt mondani, akkor tessék figyelni ma, holnap és holnap után reggel.
1: És jó? Ugyanez az SMS szám, ahova majd a helyes válaszokat várjuk. Egyébként él mindenféle információra, tehát közlekedést is küldhettek, tortát is küldhettek, mindent küldjetek, amit így hogy látok,
0: amit eszetekbe jut, már küldjetek is, ne gondolkodjatok
1: rajta. Semmit ne gondolkodjál, 0-32-99-88-88.
0: De így nagyjából ennyi a helyzet. Időjárásra felkészültél, drága testvérem, én sapkába jött, kötött sapkába jöttem már biciklivel ma reggel.
1: Én meg szemüvegben, meg fázott a szemgolyom.
0: Jaj, arra figyelni kell. Szóval?
1: Jó, 4 fok volt, 25 lesz a maximum. Front nincs.
0: 4. 4-re figyeltek, mert csíp.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Ne telefonozz vezetés közben, emlékeztet a rendőrség. A járművezetés közbeni mobil használatot nem csak a kereszt tiltja, de rendkívül veszélyes is, ugyanis ilyenkor kevésbé tudunk a volán mögött a környezetünkre figyelni. A héten a rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak országszerte, ahol egyebek mellett a telefonozó sofőröket is fokozottan figyelik. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, az üzenetek írása is a közösségi oldalak böngészése, még a telefonozásnál is veszélyesebb.
5: Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. Mi lehet a megoldás? Alkalmazzuk a kihangosítót, használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióba helyezzük el.
4: Közlekedési balesetet szimulálnak ma az Újszegedi Ligetben. A gyakorlat egy 3 napos továbbképzés záró programeleme. A szimulációban rendőrségi és mentőszolgálati járművek is részt vesznek, de a szervezők szerint fontos felhívni a figyelmet, hogy a környéken tapasztalható szokatlan forgalom, a nagyobb létszámú jelenlét, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek mind a szimuláció részét képezik. Hazamehet Felsi Ádám felesége. A Kecskeméti járásbíróság megszüntette az ő, illetve a dokumentumfilmes ügy másik gyanúsítottjának, Szabó Sándornak a letartóztatását. Velük szemben a bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el. Engedély nélkül nem hagyhatják el azt a települést, ahol laknak, és minden héten kötelesek 2 alkalommal az illetékes rendőrkapitányságon személyesen jelentkezni. És teltház előtt lépett fel Iszep Rocky hétfőn este a Papp László Budapest sportarénában. A rapper korábbi 2020-as és 2025-ös magyarországi fellépései elmaradtak, de most kárpótolta rajongóit, ugyanis látványos showval érkezett. A közönséget többek között egy helikopterrel és egy tankkal is megidézett háborús színpadi világba repítette. Igaz, több mint 40 perces késéssel kezdte koncertjét. Iszep Rocky a fellépés végén a szeretetre, a rasszizmus elutasítására és az önállóságra buzdította magyar rajongóit. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Berni, az információkat. Már lassan üzemi hőmérsékletek vagyunk. Elég volt egy nevet mondanom a Dajnának.
1: Igen, mert szóba került Rákai Filip. Kávé helyett mindenkinek Rákai Filipet. Tém Impala és a Dracula, jó reggelt.
0: A Dracula tökéletes ide.

0: Roberto Alejandro, hi! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 5 perccel, ez itt a Rádió 88.
1: Benne pedig a Mega, jó reggelt kívánunk, itt van Ági, itt van Gedzó.
0: Itt van Dani, mindenki itt van, és így vagytok, ti is hallgatok minket, nagyon rendesek vagytok.
1: Nyilván már nem dolgott a nyers fordítása az ilyen daloknak, meg már nem is poén, de azért a Sanyi az jó szerintem az Alejandro úra.
0: Alejandro, mint Sándor. Nem, mert az Alejandrót az hogy becézik? Hát annak van valami? Oké, csak hogy...
1: Ali. Nem tudom.
0: Handrónak, vagy nem, nem tudom, biztos, hogy van valami, valami neve. No, szóval, hogy minden mellé itt vagyunk, hogyha éppen esetleg valaki megkérdezni, akkor jöntek ki, két hülyét hallgatjátok reggel. Meg itt az Ág is. Két hülye, meg az Ág. És akkor úgy jön ki, jó. A Mega. Nem, mindegy is. Szívesen. Ahol tudtam, segítettem.
1: Na.
0: Na, nem voltam moziba, kérlek szépen, dupláztam. Egy jót. Ugye megnéztem a Földszint című...
1: Az mit jelent, hogy kettőt
0: néztem? Kettőt néztem.
1: Durva napod volt.
0: Kérdezze, beütem.
1: Jó, mondjuk.
0: Nekem.
1: Neked durva napod.
0: Szóval nekem mikor nincs.
1: Néha így elmeséli a Gedzsó, hogy milyen napja van, és azt mondom, hogy figyelj, üljünk be már bármi filmre, valami szüneted legyen, haver, mert... Nem jó az így.
0: Nem jó az, néha pislogjál.
1: Néha pislogjál, mert
0: pislogjál, meg fogsz áborodni.
1: Annyi szar történik, hogy ez pislogás nélkül ne nézz végig. Jó, úgyhogy üljünk egy filmje, szóval, hogyha valaki irigyelni, ne.
0: Ne, jó, ne tényleg tudja. Most ne. Szóval, hogy... Szóval megnéztem a Földszint című új Reisz Gábor filmet, és utána megnéztem az Anthony Bourdain-es filmet, a Tonyt este. Ezekről majd lesz szó Mozizgatunk podcastba természetesen, és... Nagyon jó volt. Tehát az Anthony Bourdain-nak ugye van egy szegedi vonatkozás, azt nem tudom, tudjuk-e. Ugye magyar, ugye nagyon híres séf volt, akinek volt tévésorozata is, de egyébként alapvetően író volt. Csomó könyve jelent meg nálunk, azt hiszem, hogy csak egy könyve.
1: Is
0: a Konyhafőnök jegyzetei, vagy valamásé, vagy valami ilyesmi címe volt a könyvének.
1: Nagyon, nagyon klasszikus karakter egyébként. Egy magas, őszhajú, nagyon vékony űrge, ilyen kicsit tetoválásokkal, általában azért nagyon sokat volt a műsorokban, félmeztelen, és ugye őtőle egyébként nagyon sok idézet van, amiről a mai napig senki nem tudja, hogy nem mai napig, hanem azt, hogy nem tudjuk, hogy tőle ered. Így van, ez olyan, mint mit tudom én, az ilyen szállóigék, amire nem tudod, honnan jön, mit csak mondok, hogy a Tanú című filmből is nagyon sokat idézünk, meg a Hoffitől is sokat idézünk, de nem tudjuk. Na, őtőle is nagyon sokat idézünk, csak nem tudjuk. És egyébként ő volt az, aki pont olyan főzőműsort és tévéműsort csinált, amilyet én szeretnék. Tehát, hogy nekem az a stílus az, amire azt mondom, hogy. Tehát ő tényleg elment, mit tudom én, ha elment Vietnámba, akkor tényleg beült egy helyi levesezőbe, tényleg azt tette, amit ott tesznek, tényleg azt, ami abból készül, nem ilyen kosztezőleg egyéb ilyen fancy helyekre ült be, hanem ő ténylegesen a helyi ember, a helyi étel érdekelte, és a helyi kultúra, és semmi más. És egyébként sajnos ugye depressziós volt, amiről senki nem tudott, és saját, tehát véget vetett az életének, öngyilkos lett. Én szerintem ez egy nagyon nagy vesztesség, mert azért a közel, tehát hogyha össze kéne hasonlítani, a főzős műsor is között is óriási különbségek vannak.
0: Hogy
1: tehát, hogy most nézd meg a Gordon Ramsay-t, vagy a Jamie Olivert, meg nézd meg ezt a csávot, az Anthony Bourdain-t. Hát nem lehet összehasonlítani ezt a hármat. Szóval igen, tudom, mindegyikbe főznek, persze, értem, de nem. Tehát hogy ég és föld a különbség. Ő egy ilyen igazi, laza, és ez a fura, hogy igazából ő szerintem egy nagyon egy életet szerető ember volt, és mégis olyan problémákkal küzdött, amiről nem tudott senki. Tehát, hogy ez
0: hát
1: tök
0: vagy
1: fura
0: már,
1: volt.
0: Vagy már meg volt, érted? Tehát ez egy nagyon fura dolog, de hogy van a Színje Mersepárnak egy ilyen hőlékballonos képe szerintem az, hogy nagyjából, hogyha nem is tudja sok mindenki, de hogy ezt látta már. És hogy az alcíme a képnek, már meg nem mondom, hogy milyen Bélának hívják az embert, ez a Színjének a sógora volt, hogy valami búcsútint, nem tudom milyen településnek, ez az alcíme. És a férfi, ez a Béla nevezett űrge, ez ilyen óriás megfejtő volt. De hogy úgy, hogy fegyvereket próbált ki, találmányai voltak, beutazta a világot, hát ez 150 évvel ezelőtt volt, és akkor a mindent csinált, volt neki japán felesége, vagy kínai, nem tudom már, mindegy, és már mindent kipróbált az életbe, és amikor elfogyott a pénz, akkor fogta és fejbe lőtte magát. Tehát, hogy érted, lehet, hogy az Anthony Bourdain-es ez volt, hogy így, ő már úgy megvolt minden, mert már kipróbált mindent, azt húzott arra, hogy már mit
1: csináljon. Nem gondolnám, hogy ez
0: tudom,
1: az ember
0: de...
1: nem. Szerintem ez az életösztön sokkal erősebben munkál valakiben. Tehát, hogyha ez nem egy, ugye a depresszió azért az egy valós betegség. Tehát ne, hogy azt higgyük, hogy ez valakinek a hisztie.
0: A hobbia.
1: Nem, tehát, hogy ez, szerintem a depressziót baromi komolyan kell venni. Sőt, nem is baromi. Tehát ez egy súlyos betegség. És igenis foglalkozni kell vele, és és igenis segíteni kell, és általában ugye azt szokták mondani, hogy a depressziónak nincs arca, és valóban nincsen, tehát Anthony Bourdain esetében se volt.
0: Láttuk, hogy...
1: Úgyhogy meg ugye a Limp Bizkit, nem a Linkin Park énekese, ugye, hogy hívták az ügét, ezt a szőke srácot? Vagy igazából kopasz volt, csak mindenki szőkének gondolja valamiért, én legalábbis igen. Teljesen mindegy.
0: Névem Móriám egyre rosszabb, csak szólok.
1: Ja, eddig jó volt.
0: Ki? Te melyik vagy?
1: Na mindegy, azért mondom, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és hogyha valaki úgy érzi, hogy gondja van, igenis kérni a segítséget, mert ezzel foglalkozni kell, ez ne, senki ne higgye azt, hogy ezzel a problémával ő egyedül van, senki ne higgye azt, hogy nincs kiút belőle, mert van. Tehát ez egy állapot, ez egy betegség, ez az agynak egy elváltozása, menni kell vele orvoshoz, és kikezeltetni. És hát sajnálom, hogy egyébként az Anthony Bourdain így alakult, mert én a világ összes műsorát meg tudtam volna vele nézni. Hát amikor a Barack Obama volt a vendége, és akkor azt hiszem pont akkor voltak Vietnámban egyébként, és akkor a Barack Obama nyilván a Secret Service-től 94 ember volt a környéken, tehát hogy meg előtte...
0: Már ugye, a helyiek is CIA volt, nem?
1: Igen, tehát azért mondom, hogy aki... Igen, nagyon furcsa volt, hogy egy fehér öltönyös hozta ki az ételt.
0: Ilyen kalapba, tudod, háromszor kalapba.
1: Kalapba kihozta az ételt, és
0: maga helyi?
1: Ja. Meghajolt és odaadta a levest, de hát igen, de hogy valószínűleg nyilván ezt így föltérképezték előtte, meg azt hiszem Barack Obama volt még a Bear Grylls műsorában is, az ilyen túlélő műsorban a Discovery-n, tehát ő vevő volt az ilyenekre, én megnézném ezt ugyanezt Trumpal, úgyhogy nem segítenek, és akkor azt a Secret Service nyilván bejárta előtte két héttel a környéket, és akkor jó, akkor ez, de akkor is volt egy hangulat, ahogy azok a nagyon pici alul méretezett kis székeken ülnek és beszélgetnek, két alapvetően magas ember. Nekem nagyon tetszik ez a fajta műsor, és sajnálom, hogy ilyet már nem fog nagyon gyártani szerintem senki.
0: A szégyenletes még inkább ebben a dologban az, hogy nagyon kevesen nézték ezt a moziban, 5-6 ezer környékén, most én néztem tegnap statot erről, de nyitó hétvégén nem különösebben őrültek meg a magyarok, hogy megnézzék ezt a filmet, pedig baromi jó, nem esik abba a hibába, hogy az egész életét meg akarja mutatni, ha csak egy nyárnak a történetet dolgozza föl. És egy csomó minden nagyon jó benne, a mellékkarakterek, Antonio Banderas játszik benne. Tehát, hogy ilyen tényleg így kifejezetten.
1: Ki?
0: Antonio Banderas.
1: Ja, de Tonio, jó.
0: És nekem baromira tetszett. Az egésznek van egy ilyen nagyon jó hangulata, úgyhogy én csak ajánlani tudom, de majd azt bővebben a mozgatunk podcastbe, úgyhogy ha úgy, akkor úgy. Jöhet a Kylie Minogue?
1: Jöhet a Kylie Minogue.
0: Vagy akartam mondani valamit, mert nagy levegőt vettél.
1: Nem, majd utána is el tudom mondani.
0: Na, mit fogsz utána mondani, most már izgat?
1: Nem, hogy a vegetáriánusok esküt ellenségei mindannak, ami az emberi szellemiségből jó és becsülendő, mindannak, ami nekem a legtöbbet jelenti, az étel élvezetének. Ez is egy Anthony Bourdain idézet.

0: Kári Virgot hallottuk itt a 88-ban 7 múlt 1 perccel. És Anthony Bourdainról beszélgettünk, aki egy híres séf volt, illetve író is. És akkor, mivel én tegnap megnéztem a Tony című filmet.
1: Ami róla szól.
0: Ami róla szól, így van. És Dani idézett is tőle egy ilyen kellemeset.
1: Hát, hogy a vegetáriánusokról beszélt igazából egy kicsit olyan...
0: Erre van egy ilyen magyar mondás, hogy minden vegetáriánus mögött ott áll egy szomorú nagymama.
1: Egyébként igen.
0: Hogy így elmész vasárnap, és mama mi a kaja? Kolbász? Sütöttem kolbász úrkával.
1: Egyébként igen. És az a jó a nagymamákban, hogy baromi nehéz nekik megmagyarázni, hogyha valamit nem kérsz.
0: Hát olyat nem is lehet.
1: Azt nagyon nehéz.
0: Ha már vegetáriánusok vagy vegánok, ugye ez két külön dolog, ez ne felejtsük el. Egyszer sikerült egyet megfejtenünk, hogyha egyszer lesz zenekar. Ezt még a Rémóval találtuk ki, aki ilyen zenei megfejtő, mindegy, lényegtelen most a sztori szempontjából, de azt találtuk ki, hogy az legyen a nevünk, hogy Vegán Eszkimók.
1: Várja.
0: Adok egy
1: kis. Na várja, várja.
0: Vegán Eszkimó. Vegán Eszkimó, mert olyan nem létezik. Tehát, hogy azt olyan nincsen. Tehát egy Eszkimó nem tud vegán lenni, hiszen egy Eszkimó nem eszik zöldséget, gyümölcsöt, hiszen csak húst eszik, vagy zsírt éppen.
1: Hát, de ennek vagy egészen ilyen egyszerű oka van, hogy a másfél, két, három, négy méteres hóban és az igluban nagyon nehezen ragad meg a bazsalikom.
0: Igen, igen, illetve a körte is ritkán terem.
1: Nem öntözni nehéz, hanem elültetni, mert hogy utána igazából öntözni még csak-csak megoldod az olvasztó dolgot, csak nem, valami nem szereti.
0: Tehát, ugye? Igen, ez gondolj be, hogy Eszkimó, hogy ezt zavarsz
1: egy szőlővel. Eszkimó egyébként egy baromi jó punk zenekar neve is lehetne, a Vegán Eszkimó, de hogy ez egy ilyen igazi oximoron, tehát hogy nincs olyan, tehát egyszer nem létezik.
0: Ugye? Ez... Az óriás törpe. Ugye Vegán Eszkimó néven fogunk majd futni, csak hogy tudjátok. Jó, ma tetoválásokról beszélgetünk, mert a Anthony Bourdainnak is volt.
1: Volt egy rakás, most kerestem utána egyébként, na, mert hogy volt neki, hát egy kicsit sablonos nekem, de tőle elnézem, mert hogy igazából egy malajziai forgatáson a helyi tetoválást varrata a balvállára, ez ilyen saját farkába harapó kígyó volt. Mondjam tovább, vagy van idő, vagy nincs idő?
0: Hát vagy mondod tovább, és akkor azt kiveszem innen ezt a zenét, és akkor...
1: Menj, csináljad.
0: Jó. Úristen.
1: Az, úristen. Tényleg az.

0: Van már egy szigorú Robert, tehát hallottuk, akit a barátnőn csak Robi. 6:22 van.
1: Jó reggelt kívánunk, és egyébként egészen 25 fok is lehet. Napos idővel.
0: Rövid gatya.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
3: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
3: Topik mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
5: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
8: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
9: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
10: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
13: Sötétben tapogatózol az utakon?
2: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
13: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy! Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást! B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt!
14: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
2: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
14: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
15: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
16: Szegedi Árkádban.
15: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra Könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
16: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
3: Ez reklám volt.
17: Szoros 20-17-es első félidőt követően 36-26-ra nyert az OTP Bank Pick Szeged a Csurgó ellen. Szombaton este 8 órától a Sporting ellen már a Bajnokok Ligájában folytathatja itthon a Pick Szeged. Közlekedési balesetet szimulálnak ma az Új Szegedi Ligetben. A gyakorlat egy 3 napos továbbképzés záró program eleme. A nagyobb létszámú jelenlét, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek mind a szimuláció részét képezik. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a döntés értelmében nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is újra lehet majd számlázni. Felemelik azt az összeget, amely alapján a katások táppénzt, anyasági ellátást és későbbi nyugdíjat kiszámíthatják. És Extázis Uncut címmel, klippel, fikciós és doku elemekkel kiegészített albumfilm készült. Bongor, a népszerű hip-hop előadó tavaly kiadott komoly sikert aratott albuma az Extázis nyomán. Az alkotás holnaptól látható a hazai mozikban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszi, Ági. Közlekedünk.
1: Közlekedünk. Én azt mondom, hogy egyébként egészen jó minden. Azt nem mondhatom, hogy még pedig de. Jó, most még a bevezető utak is egész jók. Egész
0: még
1: jó
0: az algyői is, ne idegelj már.
1: Még az algyői is egyébként. Ott nyilván már egy picit, de szerintem csak a lámpa állítja meg, szóval nem hiszem, hogy a... Múltkor hallottam a BKG-től, és nagyon szép ez a Google forgalmi térképe. Na most a Google forgalmi térképe azt mutatja, hogy ott van némi fennakadás, de valószínűleg a jelzőlámpa állít meg ott embereket, és egyébként még jól járható a Szabadkai út, Dorosmai út, 55-ös, a régi 5-ös, Makai, Szabadkai, vagy a Szőregi, tehát igazából minden.
0: Jó, ha bármi lenne, küldjetek SMS-t, kösz.
3: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Na, beszélgetünk a vállásokról is természetesen, sőt, majd még játékunk is lesz, nem is egy, hanem kettő ma.
1: Kettő játék, az egyik egy mini bérletér, ugye?
0: Triplázó mini bérlet, ugye?
1: Triplázó mini bérlet a Pick Szeged játéka lesz ez.
0: Most megjön Usher és a More. 8-ban.

0: Hey, jó reggelt kívánunk, 6 óra 36 perc van. Ha valaki még nem ébredt volna fölét a zenére, akkor én most megijesztettem. Jó reggelt kívánunk.
1: És annak azt mondjuk, hogy egy jó szakács sose késik, sose jelent beteget, és semmilyen fájdalom vagy sebesülés nem akadályozza a munkában. Ezt is Anthony Bourdain mondta, akiről beszéltünk az előbb egyébként, de hogyha ebből a mondatból indulok ki, akkor az összes ismerősöm, aki például színházba dolgozik, arra az ugyanez vonatkozik. Szóval nagyon ritkán láttam már mondjuk betegség miatt elmaradó előadást. Nagyon, tényleg ritka. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán van.
0: De azon van, szokott lenni, hát, nem? De a színész ritkán. Miatt nem? Általában a színészek.
1: Tehát, hát, hogy az biztos, hogy háttérdolgozó miatt még nem maradt el előadás. Ez mondom, teljesen biztos, így van.
0: Hogy ott a valami főhősnek kell.
1: Jó, hát valahol értető. Tehát, hogy egy háttérdolgozót könnyebb helyettesíteni mindig. Hát ez így van a szakácsoknál, és ott mondjuk egy, gondolom, egy séf nem biztos, nyilván helyettesíthető, de azért lehet, hogy nehéz megoldani az aznapi munkarendet, hogyha mondjuk reggel úgy döntesz, hogy most köhítsesz egy picit.
0: Igen.
1: Na mindegy.
0: Na, mert hogy megnéztem tegnap, a Tony-tonon indult ki a dolog, és akkor ezt összekötendő azzal, hogy 8 óra után mire fogunk beszélni. Egy picit a tetoválásokról, hogy így láttál már ilyen? Biztos, hogy láttál szerintem, te már ilyen világátó gyerek vagy, meg voltál külföldön is kétszer. Hogy,
1: idén.
0: Vagy kettőnél többször. Hogy ilyen olyan tetoválás, ami ilyen gasztró tetoválás.
1: Tehát ilyen, rengeteg ilyen van. Az egyik haverónak egy szelet, egy kb. 3 centi szelet pizza van a vádjára tetoválva.
0: Az menő.
1: Vagy karjára, nem is tudom, hogy hol van tetoválva, de hát ilyen rengeteg van. Tehát én ezeket imádom, ezeket a baromságokat. Az a durva, hogy neked van is tetoválásod.
0: Nekem van.
1: Nekem nincs. Pedig, hogyha valaki úgy ismer minket, akkor azt gondolná, hogy én vagyok a vagánya. De nekem nincs.
0: Aki ismer minket, azt gondolja,
1: aki ismer minket, az úgy gondolja, hogy,
0: nem gondol, azt
1: hogy itt van ez a tökös csávó, és hogy pont ennek nincs tetoválása, döbbenetes.
0: A homlokán.
1: A homlokán nincsen.
0: Hogy nincs.
1: Na mindegy, és nincs egyéb testmódosítás, nincs kettivágva a nyelve.
0: Vagy hát valami.
1: Ezt ugye mondjuk nem tudját.
0: Ez egy szűk réteg.
1: Ez egy szűk, nem olyan szűk. Nem olyan szűk az a réteg. Neked mi is a tetoválásod? Mert
0: nekem van egy...
1: A Vádlidon van, az igen. Volt az első szerintem, hogyha jól emlékszem. 1900 van az a tetoválva?
0: 1900, illetve az, hogy Danny Boodman, T.D. Lemon, 1900, ugye ez teljesen hosszában. Ez egy karakterneve, egyik nagyon nagy kedvenc filmemből. Másik lábomban meg van egy kis ilyen túrázásra kapcsolatot. A túrázóknak, a biciklizőknek, a túrázóknak van egy ilyen jele, amit így használnak általában így mindenféle füzeteken, vagy egyéb ilyen kiadványokon, ahol oda van rakva az, hogy tudsz menni gyalogtúrázni, meg tudsz menni biciklivel valahogy, akkor ez oda van, és ez egy ilyen kis jel, csak semmi.
1: Ez annyi, egy olyan jel, egy duda.
0: Így van.
1: Én leszoktam dudálni őket, szóval nekem valószínűleg ez lenne.
0: Igen. Mondjuk az erdőben nehéz.
1: Így kéne jelölni a turista útvonalat, nem egy autoduda. Ez ikonnal.
0: Igen. Egyébként nekem nagy szerencsém van, hogy nem úszultam rá korábban erre.
1: Mert most elrendelni tetoválásra.
0: Mint a hülye. Tehát, hogy én ott, amikor erre ráindultam, akkor ugye az történt, hogy én elkezdtem pólókat csináltatni. Azokból a dolgokból, amiket így... Nyilván ez alapvetően mind filmes valami.
1: Igen, az sem volt rövid időszak.
0: Nem, de Sherry legalább hosszú volt. Tehát én imádom az összes filmben történő, nem létező cégnevet, vagy akármi, tehát hogy az összes ilyen...
1: Bika Huna Burger, de ugye mert ez azt hiszem a ponyvaregében volt.
0: Red Apple,
1: és a Red Apple-nek ez a Tarantinónak a márkája.
0: Így van.
1: Tehát ő minden filmben van Red Apple cigaretta, ugye ez egy nem létező
0: vagy
1: márka.
0: Vagy dohány szívnak ugye az aljasmocosba.
1: Teljesen mindegy, tehát a Red Apple az egy Tarantino univerzumban egy márka, ami ugye nincsen. De hát már gondolom van. És ugye ez vonatkozik arra is, hogy a Bika Huna Burger azt a ponyvaregényben alkotta meg a Tarantino egy jelenethez, kifejezetten, amikor azt hiszem a John Travolta meg a Samuel L. Jackson bemennek egy szobába visszaszerezni néhány fiataltól ugye a táskáját a Marcellus Wallace-nak.
0: És nagyon jó tudod
1: ezt. Hát, láttam egy-kétszer azért, és akkor bementek ebbe a szobába, hogy akkor ezt a Marcellus Wallace főnökük, a gangster főnöknek a táskája ott van, és akkor visszaszerzik, és abban volt egy jelenet, amikor ugye a srác, amikor benyitnak, épp

0: hamburgert eszik, és akkor nyilván Samuel L. Jackson leuralja a helyzetet, és kiveszi a kezéből a hamburgert, megkóstolja, stb. És az egy Big Kahuna burger. De és ez az érdekes, hogy ugye amikor ezek meglesznek, amikor ezek bekerülnek filmbe, vagy könyvbe, vagy bármi, mert nagyon sok ilyen van, akkor utána egyszer csak valaki úgyis elkezdi csinálni, tehát hogy érdekes, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, fordított folyamata egy márka kitalálásának, hogy nem, hogy ez mennyire durva, hogy az a Red Apple cigaretta nem létezett sehol, és most már biztos vagyok benne, hogy létezik, vagy Big Kahuna burgerre, legalább én találkoztam öttel csak Magyarországon.
1: Így van, tehát az biztos, hogy van, de hát mondjuk azt nem is éred utol, mondjuk egy cigarettánál, viszont lehet, hogy már jogilag azt már lehet, hogy hamarabb utol élet, hogyha van Red Apple cigaretta. Ugye történet onnan indul...
0: Hát tudod, gyorsabban, hogyha hazug ember csinálja a cigarettát. Igen, állítólag a sátakutyás cigi, na az nem véletlenül, ha van hazug emberes cigi, na azt utoléred.
1: Azt abban a pillanatban. Az volt a történet ennek a dolognak, hogy ugye rengeteg cigarettát szívnak a ponyveregénybe is. És akkor a Tarantino ezt így elkezdett így ezzel menni, hogy akkor most, mivel megjelenik a cigaretta a filmben sokszor, hogy akkor mit, hogy történik, mint történjen, és akkor ugyanez jogdíjak, hogy meg mint. És akkor mondta, hogy jó, akkor nem fogunk ilyen hercegutat csinálni, egyszerűsítjük a dolgot, ez Red Apple cigarettal lesz benne, pont. És akkor csinált egy cigit. Szóval, hogy ezeken én általában Red Apple-ös pólóm is van, meg mindenféle ilyen filmekből összekukázott cégnevek is, egyébek is, ebben mindegyikből csináltam pólót, vagy valami esetet. Na most, hogyha én ezt annak idején nem pólókra, hanem magamra varatom, akkor már tényleg úgy néznék ki, mint valami, nem tudom ki.
0: Egyébként, hogyha lenne esze valamelyik cigarettagyártó cégnek, vagy forgalmazó cégnek, inkább gyártónak, akkor ezt ők levédetnék egyébként, és akkor be tudnának szponzorálni egy Forma 1-es csapatot, mert az nem létezik. De mindenki tudná, hogy hozzájuk tartozik. Tudod, tehát hogy nem valós termék. Miért nem tehát az a baj, hogy megint zseniális vagyok, és hogy pont ilyenkor ezekben a pillanataimban alszik a legtöbb ember, mert most például október 7 van, 6:42, 2 perc múlva lesz, 3:07, és megint zseniális vagyok.
1: Hát, nincsenek szavak. Jön a Matt Kunesz, Bagin. Jó reggelt mindenkinek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dani zsenialitásáról beszélgetünk. Ő szerinte van. Na mindegy is. Nézzük meg, hogy mit írnak a lapok.
1: Igen.
0: Az interneteken. Az aradi vértanúk terén megemlékezés történt. Ha valaki nem tudta volna, hogy mi is ez, az egyrészt egy össze magát, másrészt meg, hogy mi történt ott, és milyen koszorúzás volt, kimondott beszéd, és hogyan, erről egy hosszabb cikk a szeged.hu-n olvasható.
1: Makó visszavonta a Tisza adócsomagot elutasító. Makó visszavonta a Tisza adócsomagot elutasító januári határozatot. A dokumentum eleve egy hamis információra hivatkozott, amiről már korábban kiderült, hogy nincs sok alapja. A város képviselőtestülete múlt héten vissza is mondta. Makúnak is jó reggelt.
0: Hát így.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
1: Azt elfelejtettem elmondani, hogy ezt egyébként a szegeder.hu írta meg. Na, úgyhogy legyetek kedvesek elolvasni, hogyha érdekel titeket, hogy Makú mennyivel van lemaradva.
0: Elton John és Dua Lipa.
1: Ez a Cold Heart. Jó reggelt. Ez a mega. Szia, Gizsi, a Gedzo.

0: Arabian Lilit hallottuk itt a 88-ban, 6-os perc, szóval 7 óra. Jó reggel!
1: Jó reggelt kívánunk, és 7 fok van most, 25 lesz a maximum. Napos időre lehet számítani.
0: Lecsatolható szárú gatyát vegyetek föl.
1: Hú, azt hittem más.
0: Nem,
1: felcsatolható.
0: Az más, ez lecsatolható.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediek? A múlt héten. 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.sshomedesign.hu.
11: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
2: Ez reklám volt.
12: Ne telefonozz vezetés közben, a járművezetés közbeni mobil használatot nem csak a kereszt tiltja, de rendkívül veszélyes is, ugyanis ilyenkor kevésbé tudunk a volán mögött a környezetünkre figyelni. A héten a rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak országszerte, ahol egyebek mellett a telefonozó sofőröket is fokozottan figyelik. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, az üzenetek írása és a közösségi oldalak böngészése még a telefonálásnál is veszélyesebb.
13: Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. Mi lehet a megoldás? Alkalmazzuk a kihangosítót, használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióba helyezzük el.
12: Új alkotással bővült a Móra Ferenc Múzeum Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállítása. A szegedi születésű Bánszky Sándor meghajló alakot ábrázoló szobra is látható ezen túl a tárlaton. Az 1914-ben Franciaországban készített gipsz szobor bronz változata egy magángyűjtő felajánlásának köszönhetően került a kiállításba. Az eredeti gipsz szobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, ez csak jóval később a 21. században valósult meg. Mikrobiológiai szennyeződés miatt a kereskedők visszahívták a forgalomból a 2026. október 21-én lejáró 250 g-os Camembert Bertrand sajtot. A hatóság tájékoztatása szerint az Escherichia coli baktérium mint kórokozó verotoxin termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastag bélgyulladást okozhat. És végül az interneten terjedő butaságok egy egészen új szintjét mutatta be egy amerikai tartalomgyártó. Az influencer ugyanis elmondása szerint 250 napon át ivott egy rádiumos kancsóból. Direkt. A rádium egyébként egy természetesen előforduló radioaktív elem, amely bomlás közben többféle ionizáló sugárzást bocsájt ki. Régen azt állították róla, hogy mindenféle egészségügyi problémára jó a rádiumos víz. Most arra figyelmeztetik a követőket, hogyha valahonnan beszereznek egy régi rádiumos kancsót, nemhogy egészségesebbek nem lesznek az így fogyasztott víztől, hanem jó eséllyel a rák kialakulásának kockázatát is növelik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen, nehéz erre mit mondani.
1: Erre most hirtelen nem tudok mit mondani. Köszönjük szépen.
0: Jaj.
1: Ne igyál rádiumos vizet.
0: Hát ne, azt ne, a légy szíves, köszönjük szépen. Felsőtiszaparton, aki közlekedik, az már tudja, hogy ott az Ifjúsághegyház környékénél már azért egészen szép torlódás alakult ki.
1: Aki az Algyői út felé tart, annak is rossz hírem van, egy kicsit állni fog, de tud minket hallgatni, ez viszont a jó hír. A Makai út, Szőregi út pontosan ugyanezt történik, meg tudják hallgatni a teljes műsort még a Szabadkai úton, és ugyanúgy teljes műsorra számítsanak ott az 55-ös útnál. És még valószínűleg még az 55-ös, hogy nem a régi 5-ösen szokott bedugulni egészen az M43-as felhajtóig, akik errefele közlekednek, ő nekik van egy jó hírem, érkezik a vendég 8 óra után.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy csak azok járnak rosszul, akik 8-ra mennek, a műsor meg 9-ig van. És mégis végig bírják hallgatni, hát az micsoda?
1: És ha azt hinnéd, hogy élcelődünk rajtad, ne felejtsd el, hogy én 4:30-kor kelek.
0: Ha?
1: Nekem rosszabb. Jó? Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega.
0: Let's go, it's a same thing.

0: Can't have you. Dehogy nem.
1: Jó reggelt kívánom.
0: Ne legyél ilyen kis hitű.
1: Nem tudom, mi
0: ki volt. Ki volt ez, hogy hívják?
1: Az előző előadót,
0: hogy hívják?
1: Shawn Mendes.
0: Azt hittem, engem tudod. Birtokolhatsz kicsi.
1: Így.
0: Jó reggelt, ez a Mega. Szia Gedzó, szia Ági.
1: Hello Dani.
0: És 7 óra 7 perc van, vagyis nem igazából 8, tehát 2 perc múlva 7 óra 10, és 7 perc múlva 7 óra 15, vagy 7 perc múlva 4:08.
1: Hallott, talán jó volt ebből matematika nevezető tantárgyból,
0: jól mondom? Soha életemben nem voltam, annyira nem voltam, hogy ezt el se hiszed. És mi rosszak is voltunk egyébként matek órán, annyira, hogy annyira gyűlölt minket az első matek tanárunk, hogy lecseréltek minket már. Tehát lecseréltek.
1: De ez általános iskola?
0: Nem, ez középiskola.
1: Hát akkor mondom, általánosban ez csak jó volt.
0: Rühelt minket, és teljesen meg is értem, minden okot megadtunk rá, és innen is elnézést kérek Szanó Jánosnétól, mert nem érdemelte meg. Viccen kívül, tehát én ezt most halál komolyan mondom, hogyha esetleg hallgatni tetszik, innen is bocsánatot kérek, senki nem érdemelte meg azt a szintű tini bunkóságot, amit mi műveltünk matek órán. Azért nem a gettóba jártunk, tehát nem volt ilyen, mit tudom én, fémdetektor a bejáratnál, szóval
1: deákos voltam.
0: Nem gyújtogattunk kukákat, meg nem melegettünk ilyen hordók tüzénél, szóval nem erről volt szó, nem ilyen iskolába jártam, deákba jártam, de azért, hogy mondjam, egy kicsit túlzásba vittük a tini bunkóságot, innen is elnézést kérünk a tanárnőtől. Na, viszont a tanárnő is játszott velünk 06 32 99 88 88, mert lesz egy zene meg a szöveg játékunk, fel kell ismerni a dalt és előadót. Semmi más dolgod nincs, mint hogy elküld SMS-ben azt a szót, hogy
1: tetoválás.
0: Ez jöhet SMS-ben valami, és hogyha meg szeretnéd nyerni, most egy kicsit belekavarodtam, de nyugi, ez régen rosszabb volt. Classic Grill szervétterem játékát, egy 10.000 forintos utalványt igazából. Az, hogy most ebédre vagy vacsorára használod föl, hót mindegy. Jó ez? És, ami fontosabb, és most el fog hangzani a kérdés is hozzá. Tessék, barátom!
1: Tessék! Ja, oké, szóval a, Dani elkezdett volna valamit mondani. Ez egy új játék.
0: Rohadék.
1: És hozzám vágott egy kaktuszt. Szóval, triplázó minibérletet fogunk 2 darabot kisorsolni, méghozzá pénteken. Ez 3 darab mérkőzésre, 3 darab OTP Bank Pix Szeged mérkőzésre érvényes. 2 BL meccsre, meg egy Veszprém ellenire. Jó, aki szeretné megnyerni, annak ma, holnap és holnap után is válaszolni kell egy kérdésre.
0: Így van, és hogyha válaszoltok, minden nap más kérdés lesz, más válaszokkal. Aki helyes választ küld, azt szépen fölírjuk, és az összes helyes válasz küldő közül lesz a sorsolás majd pénteken reggel a reggeli adásban.
1: Jó, fel lesz jegyezve, minden fel lesz jegyezve, kérem.
0: Minden fel lesz jegyezve, minden meg lesz jegyezve, fel lesz jegyezve.
1: Így
0: minden.
1: Van, úgyhogy...
0: A kérdés pedig a következő.
1: Hogy a Pik Arénában, amikor az megnyitott...
0: 2021 decemberében volt egy mérkőzés.
1: Kivel játszott akkor a Pik?
0: Bajnokok ligája, ki győzött le a Pik? Igazából ez a kérdés, a bajnokok ligája... Igen, hát most ki, mert legyőzte, ez a lényeg. Fiaink győztek, a legényeink.
1: Ne is szét a pultot.
0: Szóval, ki győzött le 2021 decemberében a Bajnokok ligája nyitó mérkőzésén az akkor friss Pik Arénában a Pik Szeged csapata? Nem mondunk abszolút megoldási lehetőségeket, küldjétek el a helyes választ. Nem kell, jó, de egy kicsi utána nézés, kicsit menjünk már bele, jó, ezért a bérletért.
1: Ja? 2 bérlet, ráadásul 3 meccsre, amiből 2 bérlet.
0: Ráadásul.
1: Na, szóval, hogy akkor ezt küldjétek nekünk, ez a mai kérdés. Jó, lesz holnap is egy kérdés.
0: Ez a Pik mini bérletért megy. Jó, ki győzött le 2021 decemberében a Bajnokok ligájában a Pik Szeged? Ez az egyik kérdés, ez megy a 3-as mini bérletért. A másik, küldj el a tetoválás szót 0632998888-ra, ez meg a zene, meg a szöveg. Ha nem érdekel a Pik, de szeretsz enni, akkor ez.
1: Hú. Jó, hát Dani ebbe kicsit bele is izzad, de hát jó van.
0: Mit hagyunk a Bürgés Dávidra?
1: Atyai.
0: Milyen világot hagyunk a Bürgés Dávidra? Meg a Keith Richardsra.
1: Igen.
0: Meg egyébként nagyanyámra.
1: Jó, 8 fok van jelenleg, még kicsit csíp, de 25 lesz a mai napon, úgyhogy így öltözködjetek.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.
1: Na, érkezik egy szegedi brigád.
0: Ez az Estelente.
1: Nem, az Imágo Munditól.
0: De az Imágo Mundi a szegedi zenekar, igen, és az Estelente, az spanyolul van?
1: Nem tudom.

0: Hát így, 4:48-kor gereken. Ez a Rádió 88. Minden mellé is, hogyha esetleg most reggeliznél. Kocsival ülsz a Makai úton.
1: Igen, vagy az Algyői úton.
0: Vagy az Algyői.
1: Vagy az autóban reggeliznél az Algyői úton, vagy a Makai úton.
0: Azt ne tedd, mert neki mész valaminek.
1: Igen, szóval ezek történnek. Egy nagyon kicsit halkics mellett az aláfestőm, mert megőrülök. Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Jó, tehát... Igen, szerda van, még javában a hét közepe, óvatosan közlekedjetek, hogyha esetleg valami közlekedési információtok van a játékokon kívül, ami, nem a játékokon kívül, tehát hogy várunk SMS-eket 0-32-99-88-88, ebbe beletartozik az is, hogyha nem üzemel egy jelzőlámpa, hogyha valahol baleset történt, vagy hogyha valahol mondjuk zavartana, ne küldjétek egy hol zavartan. Tehát, hogyha mondjuk van Alsóvároson egy utca, ami jól járható, azt ne küldjétek el, azt küldjétek el, ami nem járható jól.
0: Na! Nehéz ebből jó kijönni, maradjuk annyiba. Úgyhogy létsz így.
1: Drop the mic.
0: Na, így is van. Dobd el a mikrofont. Szóval, 8 óra után érkezik vendégünk, akivel a tetoválásokról fogunk beszélni, de hogy minek kapcsán, az majd akkor kiderül. Igen? Vagy mit akartam mondani?
1: Semmi.
0: Vagy azt akartad elmondani?
1: Igen.
0: Akkor mondd, de...
1: Jószai Tamás főszervezője jön a Hódvezővásárhelyi Tetováló Fesztiválnak. Őt várjuk ide. Nem sokkal vele fogunk beszélgetni erről az egészről, meg a tetoválások múltjáról. Meg
0: jelenéről és
1: jövőjéről. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, Kovács Vista kőműves. Na!
0: Jó, óvatosan közlekedjetek, az a biztos.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: This is love.
1: Leszek-e valaha, és Éva Simons.
0: Nem tudom, hogy akarjuk-e lefordítani a dalcímeket.
1: Nem, mert nem a 2000-es években vagyunk. Ez a szerelem. If

0: 9 perc múlva fél 8. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: 25 lesz a maximum, most nem tudom mennyi van. Majd hát megnézzük.
0: 7-8.
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
6: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
5: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Születésnap. Névnap.
7: Host a stűszivadászba.
3: Ballagás. Diplomaosztó.
7: Host a stűszivadászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stűszivadász étterem a Maros utca 37-ben.
8: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszal a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautósiskola.hu.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
11: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
10: És a segítség kell?
11: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
5: Házgyüm & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
13: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
14: Na, anyu, te most beleharaptál egy almába?
15: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
16: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalább fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
15: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
16: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
17: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forint alól csobban!

0: oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
2: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
3: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
4: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
5: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
7: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
7: És a mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
6: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
8: Senior Szerda mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600. 600 forint egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.morahalom.hu oldalon.
9: Ez reklám volt.
10: Nem megszokásból közlekedj ma és holnap a József Attila sugárúton és az Algyői úton. Forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítani, mert burkolatjavítási munkákat végeznek a szakemberek a Retek utca és a Római körút között, illetve az Algyői út Ladvánszky utcai csomópontban. Az idei Cannes fesztiválon fődíjas Fjord mellett a Tudatvesztés és a Sárga nyakkendő című filmek is láthatóak lesznek a Román Filmnapokon Szegeden. A belvárosi mozi október 9 és 11-e között 3 sikeres román filmet vetít eredeti nyelven magyar felirattal. Kiírta a testület elnöki posztjára vonatkozó pályázatot az Alkotmánybíróság. Új elnökre azért van szükség, mert szeptember 1-én lejárt az eddigi elnök Polt Péter mandátuma. A pályázat benyújtási határideje október 26, az új elnököt november 2-án választhatják meg. És magához tért és kommunikál az orvosaival Krista Pike, akinek a múlt héten 2 halálos injekciót is beadtak a kivégzésén, de túlélte azt. Ő volt a legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek az Egyesült Államok modern történetében. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Köszönjük szépen! Aki most autóban ül, és például az Algyi úton van, vagy a Makai úton, vagy a Temesvári körúton, vagy a Szabadkai úton, vagy a Dorozsmai úton, vagy az 55-ös úton, vagy a régi 5-ösön, az M43-os fölhajtónál, ő most ideges, mert valószínűleg dugó van, torlódása.
12: Ennyi. Marcsa Tempotaxitól. Halló, jó reggelt!
11: Szia, Marcsa!
13: Jó reggelt, sziasztok! Forgalom szempontjából szokásos, átlagos hétköznap reggel. Élénk a forgalom a város bevezető útjain. Lassú a haladás a Makai Szőregi úton Szeged irányába. Ezen az úton közlekedők Új-Szegedre érve az első lámpás kereszteződésnél már megtorpannak. Több lámpaváltásra folytathatják útjukat. Kossuth-Lajos sugárúti körforgalomba torlódásra kell számítani a Dorozsmai útról érkező sűrű kocsi sor miatt. Kávária tér és a Katona József utca sarkánál a gyalogátkelőnél fel van marva az út. Ez is lassítja a haladást a Bajai úton a városba érkezőknek. Ma és holnap burkolatjavítási munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az Algyői út és a Ladvánszky utcai csomópontnál, illetve a József Attila sugárút, Retek utca és Római körút közötti szakaszán. A reggeli csúcsforgalmat követően félpályás útzár lesz érvényben. Forgalmat jelzőrök irányítják, közlekedjenek türelmesen és körültekintően. Egész héten fokozott ellenőrzést tart a rendőrség, kiemelten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik. Mindenkinek balesetmentes szép napot és jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
12: Köszönjük szépen, ne telefonozzatok, mert rácsapok a kezetekre vezetés közben.
11: Nem lehet egyébként. Annyira nem lehet fontos egy rohadt üzenet se, szerintem.
12: Ez igaz.
11: Maximum a videót nézem, mert van olyan, amit én azért nem rakok le, azért ne vezetek.
12: Hülye vagy. Kevin Harris-ek jönnek, jó reggelt!

0: The Greatest. Azt akkor hivatalosan akkor Donnan, ezt rólad írták, mert...
1: Rólam, mert én vagyok a legnagyszerűbb. Ez volt a Sia, és neked is. Jó reggelt, Kendrick, ez a mega...
0: Kendrick Lamarral együtt. Na, és akkor mehet a játék?
1: Mehet a játék.
0: Daniel, megvárjuk, mert ezek... Várjam, ezek rettenetesen sokáig csinálnék ezt.
1: Ne foglalkozz vele.
0: Na, várj, akkor így.
2: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...

0: Hogy pontosan.
1: 1-11, várj, ide rakom pontosan. Az egy egészen jó sikerült, várja. Na, erre lejjebb halkítom az aláfestő zenénket, próbálok a mikrofonba beszélni, mert különben azt senki nem fogja hallani. Na és akkor figyelj, megy is a 10 másodperc.
2: De most kezdődik el, amikor senki nem felel.
1: Na, hát ez...
3: Berecki Zoltán.
1: Gondoljuk át.
0: Figyelj, mondd aztán végig, tudom. Aztán majd mondunk rá valamit.
1: Igen.
3: Én Berecki Zoltánra gondolnák, vagy gondolnék.
1: Igen.
0: Igen.
3: És a nyár, vagy nem tudom, mi pontosan.
1: Okay.
0: Úgy képzeld el, hogy semmit nem találtál ebben.
1: Eddig nagyon jó, mert semmit nem találtál.
0: A világon
1: annyit,
0: semmit.
1: Annyit, amint az előbb itt hallottál, hogy ott valami háttérben, mi azt halljuk ki belőle, hogy várjál, Tibi, kajáljál. Nem ez a szöveg, csak hogy ezt lehet hallani. Oké.
0: Végül is igen, ő a gazdag Berecki Zoli. Tehát őt eltaláltad, de hogy ő volt régen, tudod, mit segítek, volt régen egy formációban.
3: A Krisztál.
1: Jó.
0: Honnan tudtad? Jó, és melyik volt a dal?
1: Ezt most hát neked kell tudni, ha ezt nem tudod, akkor nem adjuk oda az ajándékot.
3: Már most már... nem tudom megmondani a választ.
1: Nem á.
3: Nem.
1: Nincs meg. Krisztáltól melyik volt az a dal? Mutassak még belőle egy kicsit. Na figyelj. Na.
3: Te vagy a jel.
1: Na jó, oké. Okay. Hát jó, oké.
0: Okay. Elképesztő. Krisztál. Elsőre.
1: Oké. Okay. Így elsőre rámondani, az az nem.
0: Gratulálok. Maradj Krisztián. Vonalban. Jó, és akkor elmondom, hogy hogy lesz hozzá a nyereményedhez, ami egyébként a Classic Grill szerbétterem ajándéka, egy 10 000 forintos meghívás. Jó, nem sok elmondom, hogy jutsz hozzá.
1: Jó, viszont te voltál a héten az utolsó, akinek segítettünk.
3: Köszönöm be. Szépen.
0: Hát nagyon lát szívesen. Szóval. Holnaptól vége van ennek az egésznek.
1: Okay. Maradj vonalba, jó? Az a biztos. Oké, okay. Köszi, ciao. Na kérem szépen. Rendesek vagyunk, mégiscsak szerda van.
4: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája.
1: No tehát.
0: Az Algyői út és környéke az nagyon-nagyon-nagyon csúnyán néz ki a Szeged, tehát a Google forgalmi térképén nagyon be van állva, és ugyanez a Makai úton szerintem, meg a Szőregi úton egy kicsit mintha enyhülne a forgalom, de ez nem igaz az 55-ös útra és a Szabadkai útra. Igen, Dorosmán is egy kicsit enyhül, erre tessük készülni.
1: Illetve arra, hogy ne telefonozzunk vezetés közben, jó? Mert rendőrök most aztán fokozottan figyelnek.
0: Semmiképp se.
1: Na.
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: tőztesd magad! Egyébként, ugye egy TikTok sztártól idéztünk, meg Instagram sztártól idéztünk, azt hiszem Ferinek hívják, Szegedi.
1: Szegedi a férfi.
0: Tűrtőztesd magad, így a mindenkire hatásosan rászól.
1: Így van. Na, hogy egyszer hívjuk itt az adásban.
0: Még egyszer gyorsan elmondom, mert ugye 8 óra után jön a vendégünk, Jószai Tamás, a Hódmezővásárhelyi Tetováló Fesztivál, ami most lesz egyébként a hétvégén annak a főszervezője, és vele fogunk beszélgetni. Egyébként remélem, hogy ő azért tetovál, mert egyébként nagyon hülye adás lesz ez így.
1: Várj, az még jobb, az lesz a jobb, hogyha el is felejtette, hogy már jönnék kell neki.
0: Az még az jobb még egyébként.
1: Izgalmas lesz.
0: Szóval, egyébként van egy játékunk is, mert hogy pénteken, a péntek reggeli adásban kisorsolunk egy három alkalomra szóló, három mese szóló mini bérletet, triplázó bérletet. Pix Szeged mese lehet menni, 2 BL mérkőzést tartalmaz ez a bérlet, valamint egy szuper örök hiperrangadót a Veszprém elleni mérkőzést. Jó, és akkor SMS-ben várjuk erre a válaszokat. A mai kérdés az minden reggel elhangzik egy kérdés, minden reggel a helyes válaszokat majd összesítjük, és ebből az egész háromnapi kupaszból fogunk majd sorsolni pénteken. A mai kérdés az pedig, hogy 2021. decemberében, amikor megnyílt a PIK Arena, akkor kivel játszott, kit győztek le a Bajnokok Ligájában? Ekkor ez volt az első Bajnokok Ligája mérkőzés ebben az adásban.
1: Természetesen az adás végén sem fogjuk elmondani, mi a jó válasz.
0: Ja, abszolút nem.
1: Ez majd mind pénteken
0: derül ki. Ez mágában sincs. 06-32-99-88-88. Ide jöhetnek a jó válaszok.
1: Jó, úgyhogy tetoválásokról fogunk beszélgetni majd 8 óra után. Egyrészt az, hogy mégis mi az, hogy tetováló fesztivál.
0: Azt hittem, hogy megmondod, hogy honnan a név. Én azzal indítanék. Mert én tudom, mert utána néztem. De tényleg, pontosan tudom, hogy honnan a név.
1: Hogy ez ilyenkor szakmai, egy bárki oda mehet, az, aki csak szeretett a tovább, akinek nincsen. Szóval egy csomó kérdésünk van ezzel kapcsolatban.
0: Meg fogjuk kérdezni, hogy hogy fáj jobban. Már a tetoválás. Meg fogjuk kérdezni, hogy hogy fáj jobban, mivel fáj jobban, és miért fáj jobban, és miért jó ez, hogy valaki csinálja. Mindenre ki fogunk térni egyébként, honnan ered.
1: Szerintem, szerintem talpra csinálják, és közben csalánna verik a tarkódat. Azt mondjuk szerintem kellemetlen lehet, nem? Azt mondjuk nem próbálnám ki. De mazó is tekeményben, tehát, hogy...
0: De hogy annyiféle fajta van egyébként, hogyha belegondolsz, régen volt egy videó, régen terjedt egy videó, hogy hogy hívják, Angelina Jolie-nak is van ugye egy klasszikus tetoválás a hátán, amit még az ősi technikával, ott azon a helyen, ahol ezt csinálták, nem tudom, hogy Perúban vagy hol, tehát valami őserdő kellős közepén, hogy ugye tintába mártották ilyen, igen, valami ilyesmi, hogy azt hiszem, hogy... Azt hiszem, növényi tintába mártották ugye magát ezt a tetováló eszközt, ami úgy néz ki, mint egy nagyon pici fésű, nagyon hegyes fésű, és ugye azt odarakják arra a mintára, amit fel akarnak vinni, és akkor egy másik pálcával így beleverik ugye a bőr alá ezt a tintát, és akkor így készült Angelina Jolie háttetoválása is, teljesen klasszikus módon, tehát nagyon sokféle fajta elkészítési módja van ennek.
1: Meg nehéz kitalálni, mi van a hátán, de állítólag, aki csinálta, tudja.
0: Hát igen, ilyen fura Snoopy-t még nem láttam életemben.
1: Én azt hittem Donald Kacsa.
0: Pedig ez végül Snoopy. Na!
1: Jó, úgyhogy ezzel kapcsolatban érkezik egy rakat információ majd még. Most pedig jöjjön a Kelly Roland?
0: Jöjjön egy Kelly
1: Roland. Dolgozzon ő is, ez a
0: Roland.

0: klasszikus, akkor ez az volt. Michael Jackson-t hallottuk, ez volt a Black or White itt a Rádió 88-ban. 7-es perc múlva 8 óra, és ma csodálatos idő lesz még. Holnapra már az nem elmondható, Dániel.
1: 25 lesz a maximum.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: A Faterem faárúbolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárúbolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
11: Az idő múlik, az érték örök. 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
12: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
13: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Fekete Sas.
2: Ez reklám volt.

0: 100 éves a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg a kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változhat.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Baktériumfertőzések sejtszintű vizsgálatára fejlesztettek új gépi tanuláson alapuló módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ szakembereivel együttműködve. A kutatók által kidolgozott Malvina rendszer megmutatja, hogyan jutnak be a baktériumok az emberi sejtekbe, milyen károsodást okozhatnak, és miként változik a viselkedésük más baktériumok vagy gyógyszerek jelenlétében. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A NOB ekkor lezárja a jelölt listát. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. És végül, ha van körülbelül 10-20 millió forintod, akár te is licitálhatsz arra a fejszére, amit Jack Nicholson használt a Ragyogás című film forgatásán. Aki viszont a 2001 űrodüsszeja csillaggyermekét venné meg, annak jóval mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Több száz Stanley Kubrickhoz köthető filmes relikviát árvereznek el Londonban. Új gazdára találhat még az a két gyerekruha is, amelyben az ikrek láthatók szintén a Ragyogásban. A relikvia gyűjteményt az aukció előtt turnéra küldi. Kiállítják előtte New Yorkban, Los Angelesben és Párizsban is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Köszi Ági. Stanley Kubrick valamelyikére, de csak 1500 forinton van, nem tudom, segít-e bárkinek. Na nézzük meg, hogy állunk közlekedés ügybe.
4: Az Algyői út gyakorlatilag majdnem, hogy a Selkúttól majdnem a körútig. Hát ilyen torlódós. És ugye a probléma az teljesen szokásos. Temesvári körút, az Újhídra felvezető szakasz, Székelysor, Belvárosi híd is torlódik egy kicsit, és most már a bevezető utakon ugyan enyhül egy kicsit, de azért az 55-ös út az még mindig dugós, meg a régi 5-ös, meg a Szabadkai út.
3: Arra divértünk terés környékén, és óvatosan.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Na és akkor, ahogy ígértük, a tetoválásokról lesz szó hamarosan.
4: Mert hogy Hódmezővásárhelyen lesz egy tetováló fesztivál, erről fogunk a főszervezővel beszélgetni, már meg is jött, itt van velünk a stúdióba, és mindent megkérdezünk a tetoválásokról.
3: Jön Tom Grennan, nem tudom, aki van tetoválása vagy nincs.

0: Tom Grant hallottuk, akinek hát utána néztem, közben van tetoválása, nem is kevés. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a Mega, és tetoválunk.
0: Bizonyám.
1: Mert hogy megérkezett a vendégünk, Jószai Tamás, ugye a Hódmezővásárhelyi Tetováló Fesztiválnak a főszervezője vagy?
2: Így van, sziasztok, jó reggelt.
0: Hello.
1: Jó reggel, majdnem megkérdeztem, hogy honnan a név. De igazából a tetoválás neve, az majd megkérdezzük később. Szóval a lényeg az, hogy mire számíthat az ember a tetováló fesztiválon, tehát hogy konkrétan tetováltok is, vagy kiállítás is lesz, és akkor mellé lehet jelentkezni, tehát ilyen, mit tudom, ilyen freestyloznak rád az emberek, hogyha elmész, tehát hogy...
0: Vagy ez inkább csak szakmai azoknak, akik tetoválnak, vagy ez fesztivál. Így mit képzeljen el? Tehát, hogy én, aki nem voltam még sose tetováló fesztiválon, én oda megyek, mi fog történni? Azon kívül,
2: tehát,
0: hogy valami
2: soha nem
0: rám kerül.
2: A tetováló fesztivál. Ez egy jó hozzáállás. Ha még nem jártál soha tetováló fesztiválon, akkor azt kell tudni róla, hogy itt ugye élőben alkot a tetoválóknak a zöme, tehát 90%-a, és itt nem csak a munkájukat mutatják meg, illetve azt, hogy hogyan dolgoznak, tehát nem csak az a lényeg, hogy élőben be tudsz tekinteni a tetoválás kis apró fogásaival, hanem ez egyben verseny is. És akkor itt a hétvégén nálunk 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók, és akkor mindenki a saját stílusát meg tudja mutatni, és ezt azért hívják tetoválók kiállításnak, mert gyakorlatilag a tetoválások vannak kiállítva, vagy hát a tetoválók, de tulajdonképpen van arra is lehetőség, hogy aki szeretne, az ott a helyszínen tetováltasson, illetve magát a munkát lehet megnézni, és azokat az alkotásokat, amiket ezek a művészek még készítenek mondjuk más médiumokra is.
1: De ugye fotókon lehet megnézni, tehát nekem nem kell egész nap ott állni, hogyha mondjuk van egy jó tetoválásom. Mit kiállított tárgy?
2: Nem.
1: Nem az, hogy beállok a sarokba, és na ez az én munkám, tessék megnézni, és akkor ott állok 12 órán keresztül, mert jó a karom,
2: nem,
1: tudod.
2: Nem, persze, tehát hogy ez úgy működik, hogy a tetoválók hozzák magukkal a portfóliójukat, ugye ez ki van terítve, meg lehet őket nézni, itt tulajdonképpen a személyes kontaktus a lényeg, hogy magukkal a tetoválókkal személyesen lehet beszélgetni, kérdéseket föltenni, amire valljuk őszintén a mostani világban szerintem ez nem annyira adatik meg, hiszen mindenki fönn van a social médián, de nagyon nehéz élőbe kapcsolatot teremteni.
1: A nyugati világ szerintem azért kicsit előítéletes volt mindig is a tetoválásokkal és a testmódosításokkal szemben, hogy ez hogy érzed, hogy szerinted változik, mert hogy igazából ez csak a nyugat-európai, vagy nem is csak az európai, nyugat-amerikai világ ez, mert hogy azért ez egy sokkal ősibb dolog annál, mint hogy ennyire elutasítók legyünk. Szóval ez a furcsa nekem, hogy ez majdnem hogy a legősibb dolog, és mégis a mai napig van, hogy azt mondják, hogy akkor az, aki, mit tudom én, akin tetoválás van, meg piercinge van, az vadember, az nem dolgozhat kávézóban, nem dolgozhat hivatalba, és a többi, hogy ez a dolog kezd egy kicsit enyhülni, elmúlni.
0: Illetve börtönviselt.
1: Igen, börtönviselt. Tehát a nagymamám 94 éves, az ő meggyőződése, hogy akinek más színű a bőre, vagy esetleg börtönben volt, csak annak van tetoválása. Aha. Hány évet voltál bent?
2: Az összeset.
1: De nem tudom, és halálkom, szóval az a kérdés, hogy érzed, hogy ez a dolog alakul át, tehát mondjuk abból ezt le lehet-e mérni, hogy mondjuk a vendégkör az szélesedik. Tehát most már nem mondjuk csak tinik mennek egészen a fiatal felnőttkorig, hanem valahogy, mit tudom én, egy idős hölgy is beül hozzád, vagy egy idősebb férfi, vagy bármi.
2: Szerintem az abszolút elmondható, hogy sokkal nyitottabbak az emberek a tetoválásokra, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Én 2000 óta vagyok a szakmában, és tényleg ott az első időszak az sokkal nehezebb volt, tehát nehezebben fogadták ezt az emberek, de szerintem napjainkban ez már egyáltalán nem okoz problémát. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor tulajdonképpen a csőből is ez folyik, vagy a csapból is ez folyik. Tehát, hogy amikor a kezedbe kerül egy sima promóciós magazin bármelyik hipermarketnek, akkor van olyan, hogy a ruházati részlegen már olyan modellek vannak, akik tetoválás van. Tehát ez mondjuk 15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Illetve hát, hogyha sétálsz az utcán, akkor látod, hogy kb. Minden második, harmadik embernek van. Azt hiszem, hogy talán a keleti és a nyugati kultúra között az a különbség tetoválásban, hogy mi nyugati emberek, tehát európaiak, illetve amerikaiak teljesen más céllal tetováltatunk, mint mondjuk a keleti emberek. Tehát ahol ennek tényleg több évezredes tradíciója van, ők teljesen más indítatásból tetováltatnak.
1: Tehát az inkább ilyen spirituális dolog, a miek meg inkább divat dolog, nem? Hogy divat meg önkifejezés, mert igen. Nem akartam senkit megbántani az a divat, tehát hogy inkább nálunk ez az individuális önkifejezés, a másik meg inkább a spiritualitás kifejezése, gondolom.
2: Részben, de tulajdonképpen az, hogy azokon a területeken tényleg az emberek maguknak csináltatják a tetoválást. És nem véletlen, hogy olyan helyekre rakják, ahol gyakorlatilag ez nem is látszik. Tehát például Japánban is, hogyha végig sétálsz ott, azért az embereknek a túlnyomó többségén nem biztos, hogy ki fogod szúrni azt, hogy van tetoválás, mert ő igazából magának csináltatja. Mi európaiak meg szeretünk ezzel kvázi villogni, tehát hogy szeretjük megmutatni, nyilván ennek... hogy is mondjam, nincs is egy olyan melléhallás, ami mondjuk, amit említettél is a Yakuza például a japánoknál, tehát ott nem véletlen, hogy az emberek ezt takarják, mert ez kötődik valamihez ott, ami...
1: Hát a japán mafiához.
2: Igen.
1: Az azért te is takarod, nem? Tehát az oroszoknál vannak ezek a klasszikus börtöntetkók, hogy ott van azért nagyon sok jelentés a börtöntetoválásoknak, hogy azért ott se hirdetik éppen. Tehát ugye aki éppen kijött, és mondjuk szeretne mással foglalkozni, tehát például, hogyha maradjunk az előző példánál, mondjuk felszolgáló akar lenni, akkor ő azért ezt próbálja elrejteni, vagy legalábbis eltüntetni.
2: Hát mondjuk nekem van egy olyan sejtésem, hogy aki az orosz mafiában benne volt, és utána kijött a börtönből, az nem hiszem, hogy utána fog felszolgálóként dolgozni.
1: Sikerült a reha program, nem?
2: Igen.
1: Burda az,
0: hogy de nem, ez csak egy ember, akit lehet mutogatni, tudod, hogy na, ő az, akit. Az összes többit elásták valahol. Tehát
1: hogy eltüntette a tetoválását, de ugyanúgy nekünk gyilkol egyébként. Iván.
0: És akkor mi van azokkal a dolgokkal, hogy trend, tetoválos trend, ugyanis mit tudom én, nem tudom, évekkel ezelőtt volt, ennek már szerintem 10 éve, amikor az a piros-fekete kombinációs tetoválás egyszer csak így berobbant, és mindenkinek az volt, ide-oda-amoda csináltatta. Akkor megint eltelt valamennyi idő, akkor ezek a trendek, ezek sűrűsödnek, ezek ritkábban vannak, most már mindenkinek úgy nagyjából kialakult, ami hogy már ez gyakorlatilag az a kérdés, hogy így körbeértünk ezzel?
2: Szerintem nem.
0: Nem még? Nem.
2: Tehát ez folyamatosan változik, illetve amin én a legjobban meg vagyok döbbenve, hogy most jön vissza ez a 90-es évek retro non-figuratív
1: tetkóláza. Az a non-figuratív pusztulat, igen, azt én is láttam. Ez a Maori tetkók voltak, nem? Ez a klasszikus.
2: Nem, még az előtt volt, igen, ezek a kraxok, és most ezt most ráadásul visszahozzák úgy, hogy ezek még kitöltve sincsenek, tehát csak a körvonalak készülnek el, és akkor ennek van egy külön stílusirányzat neve, amit ki se tudok mondani. Úgyhogy mindig röhögünk rajta a kollégáimmal, mert én cybergizgilizmnek hívom, mert valami hasonló a hangzású neve van, és ez gyakorlatilag a 90-es évek elrontott non-figuratív tetoválásainak a körvonala.
1: Szigilizm, ez nem?
2: Ez ja, a szigilizm, ja, ja, az, igen. Az. És egyszerűen katasztrófa, hogy akik ezeket csinálják, nem gondolnak bele, hogy ezek a tetoválások mondjuk 10 év múlva tényleg úgy fognak kinézni, mint aki hamarabb szabadult, mint hogy a tetoválás elkészült volna.
0: Elkezdték csinálni, ezt közben kiengedték.
2: Ja, tudod, ez a...
0: Kellemetlen. Oké. Na, már ezzel menjünk tovább, mert még van 1 millió kérdésünk.
1: Igen, vagy még a sírusokról. Nem, majd tartogatom magamnak.
0: Csak Dani kedvencét lejátszuk, mert az a Jennifer Lopez David Guetta közöse, és ezt már régen kérte, úgyhogy most
1: a
0: Dávid
1: barabta. Hát a két állandó kedvencem, a Sade a harmadik. Don't

0: Még mit tanált itt a 88-ban? Jó reggelt kívánok mindenkinek, egy perc múlva 4:09.
1: Jó reggelt!
0: Jószai Tamás a vendégünk, szervusz, jó reggelt még egyszer!
1: Tetoválásokról beszélgetünk, mert hogy tetováló fesztivál lesz Hódmezővásárhelyen, és a főszervezővel beszélgetünk, és hogy most már mindent, nem mindent érintettünk, nagyon kevés dolgot érintettünk, de ott hagytuk abba, hogy a stílus irányzatok, hogy ez hogy változik és hogy nem, és akkor van ez az új stílus, aminek meg se tudtad jegyezni a nevét, ami gyakorlatilag a régi non-figuratív, elrontott, ki nem töltött, be nem fejezett tetoválásoknak az új izéje. A kérdés az, hogy van olyan-e, ami egy állandó. Tehát, hogy ez mit tudom én, ilyen örökzöld, hogy egyszerűen csinálni szeretitek egyrészt, másrészt meg az, hogy ez nem megy ki a divatból. Tehát, hogy mit tudom én, az 50-es években is csinálták, a 80-asban is valószínűleg 10 év múlva is ugyanúgy csinálni fogják, és mondjuk nekünk föl se tűnik, hogy ez egy annyira állandó stílus, hogy meg se üti a szemünket, hanem egyszerűen már része a nyugati kultúrának mondjuk.
2: Azt hiszem talán az old school tetoválások azok, amik ugye újra meg újra visszajönnek és megújulnak. Tehát ugye ezek az első olyan nyugati tetoválások, amik gyakorlatilag az 1900-as évek elejére, közepére datálhatók, amikor elindultak, ugye ezek tengerész tetoválások.
1: Azt akartam kérdezni, hogy mit tudom én, egy ilyen horgonyú, meg ilyenek.
2: Hát igen, tehát hogy, de ugye ez önmagában egy stílus irányzat, tehát itt nem csak a téma a lényeg, hanem maga a kivitelezésnek a módja. És ugye ez újra meg újra visszaköszön, tehát most megint kezd visszajönni, ugye ennek voltak ilyen különböző mellékirányzatai, tehát volt New School, akkor most ugye, ami nem ilyen témájú, de nagyon hasonló stílusában szerintem ezek a neotradicionális minták, ebből ilyen egészen nagy mintákat is készítenek, ugye általában ezek a tengerész tetoválások, ezek kicsik voltak. Tenyérnyi, pontosan azért, mert egy kikötőbe gyorsan elkészíthető, tehát hogy ennek volt egy úgymond szabályrendszere, vagy például az, hogy milyen színeket használtak, ez így időről időre visszatér. Ami állandó klasszikus szerintem azok a realista tetoválások, tehát hogy azt stabilan, azt mindig tehát, szokták kérni. Tehát
1: mondjuk volt a kisbabáról,
0: fénykép alapján,
2: családtagokról, vagy teljesen mindegy tulajdonképpen mi a téma, tehát van, aki tájképet kér, meg ilyeneket. Tehát most már szerintem azért elég széles a skála, amin így lehet mozogni.
0: És az mennyire jellemző, hogyha valaki egyféle stílusban, tehát hogy több tetoválása van, akkor ő egyféle stílusban, vagy azért kipróbálgat mást, mondjuk ezt a piros-feketét, amit éppen mondtam, nem tudom mi a neve neki, hogy akkor abból is csináltat egyet, most jön valami új trend, akkor oda is valat valamit, vagy ez azért ritkábban mindenki úgy van vele, hogy akkor egy stílus az az övé, és akkor
2: Nem, szerintem ez így van. Tehát, hogy nagyon kevés szerintem az a tetováltató személy, aki a saját testét egy koncepcióként látja, és mondjuk egy adott stílushoz ragaszkodik, és annyira tudatosan tetováltat, hogy az későbbiekben egy olyan összképet, egy összhangot alkosson, ami mondjuk egy nagy koncepciót ad ki a végén. Most teljesen mindegy, hogy ez kisebb méretű tetkókból van, vagy egy nagy gyál össze későbbiekben, hanem igen, ez, hogy általában az emberek azok itt Magyarországon szerintem vagy valamilyen belső indítatásból tetováltanak, és ott gyakorlatilag mindegy neki a stílus, tehát meglát valamit, ami szimpatikus, és akkor azt megcsináltatja, és hogy változnak a trendek, akkor ő is úgy változtatja.
0: Ékes példa erre Gangsta Zoliék, aki magának... Gangsta Zoli teljesen mindent össze-vissza random, tehát hogy rádobáltak bármit, és közben meg ott van mellett a Big Daddy Laci, aki meg indiánosba, de minden indiános rajta, a hátán van egy bölényvadászat, meg egy, tehát hogy az a karja is, tehát hogy ő egy irányba megy, és akkor abban van.
1: Hát de igazából ez is az embernek az egyéniségét tükrözi, meg a saját személyiségét. Tehát már önmagában ez is, hogy a koncepció, meg mondjuk a Gangsta Zolinál, hogy semmi koncepciód nincs mögötte, ez is igazából az egyéniségtől függ. A kérdés az, hogy mondjuk öt tetoválásokat szoktak még kérni, mert hogy jól tudom, akkor ez a leges legrégebbi tetoválás le lett talán 3250-es években, ugye hát az öt akit megtaláltak a jégbe fagyott emberben.
0: Így van.
1: Ez az tiroli Alpokban volt, és az volt a lényege, hogy ugye megindult egy olvadási folyamat, hogyha valaki esetleg nem hallott volna még róla, megindult egy olvadási folyamat, és azt hitték, hogy ott egy túrázó holttestét találták meg, és utána, amikor ugye szénizotópos vizsgálattal megnézték, akkor kiderült, hogy 3250 éves, és 61 tetoválás volt már akkor a testén, és ez főleg ilyen, azért gondolják, hogy valószínűleg ilyen gyógyító célra tetoválták rá, mert hogy ilyen ízületi kopásoknál, főleg ízületi
0: részeknél... Mind rá tetováltak, hogy aspirin vagy... De nem segített.
1: Hú, itt nagyon fájhat a csuklód, és akkor ilyen körtetoválás volt. Tehát, hogy főleg akkor például ilyen, ott is egy ilyen gyógyító jelentőséget tulajdonítottak neki, hogy van, aki, mert én gondolkoztam rajta, hogyha én tetoválást csináltatnék, akkor lehet, hogy öcé tetoválásokat csináltatnék, már hogy nem őt varatnám magamnak, hanem az ő tetoválásait. Ilyen van egyébként, hogy valaki azt mondja, hogy akkor öcit kérem.
2: Van.
1: Hát ez milyen durva. Van. És akkor mind a 61-et meg szokták csináltatni?
2: Nem, tehát nyilván ezeknek az ilyen nagyon primitív mintázatoknak, amik ezekre a régi korszakokra nyúlnak vissza, ezeknek is van egy olyan formája, egy olyan stílusa, amit a mostani elvárásoknak megfelelően dizájnosan meg lehet csinálni, és vannak olyanok, akik foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten ilyen minimalista tetoválások, és most nem az ignorant style-ról beszélek, ami tényleg úgy néz ki, mintha börtönben csinálták volna, hanem egy ilyen mélyebb, spirituális jellegű minta kombinációkkal dolgozik maga a művész, illetve nagyon sokan visszanyúlnak a tradicionális eszközökhöz. Tehát külföldön egyre több olyan tetováló van, aki hagyományos kézi eszközökkel csinálja ezeket a tradicionális mintákat, és ugye vannak, akik különböző korszakokat ragadnak ki.
1: És azt tudom, hogy mondjuk, mert ugye ez állandó visszatérő gondolatom, hogyha ennyire régi ez az egész művészet, akkor miért van az, hogy ilyen mennyiségű előítélet és sztereotípia veszi körül, de hogyha jól tudom, akkor te ezzel is aktívan foglalkozol, hogy ezeket a sztereotípiákat megdöntsd, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy megdöntötték-e, tehát hogy alakul-e ez az egész szemlélet, de hogy most az a kérdés, hogy hogy tudsz ezzel ellen küzdeni, hogy mondjuk a tetováltakat, és akik a testük módosításával próbálják kifejezni a személyiségük egy részét, hogy őket jobban elfogadja mondjuk a társadalom, vagy mondjuk egy nagymama.
2: Ez tény,
1: beszélgetéssel?
2: Egyrészt beszélgetéssel, másrészt meg például egy ilyen rendezvényen, mint ami most a hétvégén lesz, ott Hódmezővásárhelyen nálunk, mert onnantól kezdve, hogy nem csak a tetoválók, hanem a modelljeik testközelbe kerülnek, és mondjuk az, aki nem gondolkozik abba, hogy mondjuk egy ilyen beavatkozásnak alávesse magát, viszont nagyon érdekli úgymond az a része, hogy ez a közeg milyen, azok le tudnak jönni, el tudnak látogatni, és akkor testközelből érintkezhetnek olyan emberekkel, akik ehhez a közeghez tartoznak, és akkor rájönnek, hogy gyakorlatilag mi nem vagyunk azért ilyen boszorkányok, vagy nem tudom, tehát, hogy azért szoktunk kapni hideget, meleget, de szerintem ez az egyik útja annak, hogy az előítéleteket egy kicsit így lebontsuk, de szerintem már most nem annyira rossz a helyzet, mint tényleg mondjuk 20 évvel ezelőtt. Azt el kell ismerni, hogy nálunk Magyarországon egészen más ez a dolog, illetve a tetoválásnak a megítélése, mert azért, ha belegondolunk, a szocialista rendszerbe ezt azért elég erősen tiltották. Tehát, hogy itt volt egy olyan kulturális ráhatás, ami miatt azok az emberek, akik mondjuk tetoválást viseltek, azok meg voltak bélyegezve, illetve, hogy ezt nem lehetett nyíltan fölvállalni pontosan emiatt. Ezzel szemben, hogyha megnézed például Amerikában, ahol nem volt egy ilyen negatív jelzője a tetoválásoknak társadalmi szinten.
1: Mert ott... matrózok hozták be eleve Amerikába, tehát ott még egy kicsit úgy följebb is volt, hogy a katonáknak meg a matrózoknak van tetoválás, az egy menő dolog akkor.
2: Tehát így van, ott ez társadalmilag nem volt ennyire negatív megítélésű. Ott nem volt ez probléma, hogy neked mondjuk tetoválásod van, már a 40-es években sem.
1: Hát igen, mert a rockabilly korszak is Amerikában, ez az 50-55-ös időszak, 50-60-ig kb., hogy ott már azért a nők, férfiak is tele voltak tetoválva gyakorlatilag.
2: Így van.
0: Hát igen. Hát a női tetoválásokról is mindjárt beszélünk, meg erről a rendezvényről is egy kicsit bővebben. Előtt azonban, Dani, mondd már, nem milyen idő lesz ma, léci.
1: Jó, 25 lesz a maximum, meg sütni fog a nap.
0: Tökéletes, jövünk vissza mindjárt.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
3: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
4: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
3: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
4: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
3: Néhány perc, amivel sokat segít. üzenhetsz nekünk.
4: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
3: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós Iskola.
3: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30, GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
3: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
3: Ez reklám volt.
12: Alkotás közben értek tetten a rendőrök egy 19 éves egyetemistát Szegeden. A fiatal az árvízi emlékmű egy részét nézte festővászonnak, és egy R és egy B betűt festett fel rá. Le sem tudta tagadni tettét, mert megtalálták nála a festék szóróflakonokat. Az elkövetőt a rendőrök előállították a szegedi rendőrkapitányságra. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugta adata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. És a napokban megerősítette egy rajongónak Lady Gaga vőlegénye Michael Polanski, hogy az énekesnő javában dolgozik az új zenéjén. Azonban úgy néz ki, hogy még egy jó darabig nem tervez visszatérni a reflektorfénybe. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Közlekedjünk egy gyorsat, köszi Ágez infókat. Egyelőre enyhült a mutatvány, semmiféle típusú balesetről nem tudunk, hála a jó égnek, illetve arra tessék figyelni, hogy a rendőrei, azok pedig azt fogják csinálni, hogy aki telefonál vezetés közben, azt úgy megbüntetik, hogy életbe többet nem fog vezetni, meg telefonálni se, különösen nem, hogy egyszerre.
1: Amit kaptunk még, hogy ma felújítás indul az Agyói utca, Ladvanszky utca kereszteződésénél, tehát ott, hogyha az Agyói út és másik, igen, szóval ott borzalmas fönnakadások lesznek még jobban, mint szoktak.
0: Jó utat!
3: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Már csak 3,5 perc választ el minket attól, hogy megtudjuk, hogy milyen rendezvény is lesz az a Tetováló Fesztivál hamarosan Vásárhelyen. Előtt azonban...
1: Natasha Bedingfield és a These Birds. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega.
0: Hát mondanám, de fél perc múlva lesz kereken 8:30. Jó reggelt!

0: Mátas Ebeding Field, hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, tetoválásokról beszélgetünk, mert Jószai Tamás a vendégünk, a Kódmezővásárhelyi Tetováló Fesztivál főszervezője,
0: ami most lesz hétvégén. Így van, beszélgetünk mindjárt magáról a fesztiválról is, de akkor ahol abba hagytuk. Egy csomó lányon van mostanában tetoválás, ilyen fiatal lányokon, és csak ilyen, azok is ilyen teljesen random tetoválások, nem tudom, ide hátra, triceps alá, könnyök
1: nagyon
0: fölé.
1: Nagyon vékony vonallal.
0: Valami kis, nagyon pici idézet, vagy egy szó akár, alulra, fölülre, Dua Lipának vannak ilyen random cuccai, emide, egy kis forma. Ez meg most ilyen rettentesen trendi dolog. Ez úgy van, mint a villanyszerelőknél, bocsánat, hogy hozok egy nagyon hülye párhuzamot, hogy amikor a villanyszerelőt fölhívott, hogy egy darab kapcsolót kéne kicserélni, mert gondolom azt, hogy ráírod, hogy
2: akkor tikkel a
0: Peti,
2: szemed, igen.
0: Peti, ide kéne egy, a Petit fölírni, és az úgy nem jó, mint amikor bejön az, hogy csuklótól válik-e valakit így gépen, és azt mondod, hogy figyelj, ezt a Petit, ezt rakja már föl más, mert én most arra nem érek rá.
2: Húha,
0: a villanyszerelőknél van egy ilyen, nem?
1: Igen, csak érted, ez bocsánat, csak hogy ugyanúgy lehet kezelni ezt, hogy a villanyszerelő is kimegy, és ugyanazt az óradíjat fogja felszámolni, érted? Szóval ez valószínűleg okay. A tetoválás is így működik, hogy gyere ide a hülyeséget, de nekem ez ugyanúgy el fog vinni előkészítéssel együtt, mint egy másfél-két órát. Hát pontosan ez lesz a gyuktán, érted? Szóval...
2: Gyakorlatilag igen, tehát hogy ezt meg lehet közelíteni onnan, hogy most szolgáltatóként gondolkozol, vagy művészként gondolkozol. Uh-huh. És akkor nyilván, ha szolgáltatóként gondolkozol, akkor el fogod vállalni és meg fogod csinálni, mert valószínűleg ez a tetoválás az neki sokat jelent, tehát akkor most én ezt nem
0: söpörhetem
2: a szőnyeg alá. És nyilván megtisztelő, hogyha valaki mondjuk annyira bízik bennem, hogy úgymond a tű alá fekszik. De hogyha művészként gondolkozol, akkor ezeknek tehát művészeti szemmel, művész szemmel ezeknek nincs értéke.
1: Uh-huh. Nyilván ezt ki kell tudni kapcsolni a fejedben, nem?
2: Tehát hát ez, persze.
1: Nyilván utálod a hülyéket, de most ezzel nem lehet mit kezdeni. Ezeket ilyen izébe kéne csinálni egyébként, az ilyen pici tetoválásokat, ilyen pici semmit nem jelentő tetoválásokat, ilyen drive-ba, nem? Mint az ilyen gyors éttermeknél, hogy csak mennek körbe.
2: Van ilyen.
1: Nem mondod.
2: De van ilyen.
1: Tetováló igen. Drive, és így kinyílik az ablak, odaállsz, kinyílik az ablak, rátetoválsz hát valamit, és megy tovább.
2: Nem egészen így, de tehát vannak olyan tetováló stúdiók, amik kifejezetten erre vannak specializálódva, ezeket hívják walk-in stúdiónak, tehát hogy nincs időpont egyeztetés semmi, hanem besétálsz, és akkor, mint az amerikai filmekben tudod a fogászatokon, hogy ülnek 40-en, és akkor csak így bejúz a sor végére, és amikor sorra kerülsz, akkor visszad a kis mintát, ráteszik, és kész.
1: Ah, scary. Tehát,
2: van ilyen, ja.
1: És mesélj már el, hogy mi a... Van egy tetoválásod, a szülinapodra csináltad magadnak, hogy ez mit csinál?
2: De tudtam, hogy ezt szóba fogod hozni.
1: Lámod, hogy csillogott a szemem, mi?
0: Natasha Bedding Field alatt kár volt beszélgetni, mondtam én.
1: Elmesélheted nyugodtan, ez az a
0: de mást is, ami rajtad van, ami esetleg publikusabb. És mondjuk
1: amiről szívesen beszélnél.
2: Igen, a rózás felirat, vagyis nem tudom, ismeritek a viccet, a rózás, tehát mindegy, ezt majd elmondom adáson kívül.

0: művészeknek a dolgait tudja megnézni, és kontaktba kerül velük. Igen, tehát hogy egy kicsit beszélgetni velük, és hogyha mit tudom, hogy megtetszik a valamiknek a munkája, akkor azt mondjuk időpontot egyeztetnek valamikorra, és akkor ilyesmi. Illetve verseny is van.
1: Verseny is van, ugye 4 blokkban lesznek versenyeztetve a tetoválások, tehát tulajdonképpen szombaton is, és vasárnap is lesz egy délelőtt és egy délutáni blokk. És ugye ezek közé, a blokkok közé pedig különböző programokat szerveztünk be, tehát hogy ez nem egy ilyen unalmas, sétálós, pohárral a kezemben kiállítás, hanem itt lesznek élőzenés koncertek, tehát lesz blues koncert, lesz reggiszká koncert, ugye jön a Too Much Podcast, vasárnap ők lesznek az egyik főműsorszám, illetve lesznek bemutatók, tehát lesz az épület előtt fölállítva egy graffiti fal, azt fogják fújni a srácok, lesz egy triálpálya fölállítva az épület előtt, és akkor ott is időközönként a triálosok tartanak majd bemutatót, és közben ugye bent az épületben pedig zajlanak az események, szól a zene, jól érezzük magunkat, és ennyi tulajdonképpen.
0: Okay, bocsánat, azt még tegyük helyre, hogy a triál az a bicikli, mert nincs ülés.
2: Van, csak
0: nem ülnek rá.
1: Így van.
0: Tehát, hogy mindenféle raklapokon ugrálnak.
1: A triálozásnak ez a lényege. Aha. Igen, hogy különböző akadályokon egyensúlyoznak a biciklivel. Ha jól tudom.
0: Igen, valami ilyesmi, én is kb. Ezt kb. Tudom.
1: Ja,
0: oké, egyébként 1 millió kérdésem lenne még azzal kapcsolatban, hogy aki mondjuk rossz tetoválást csinált, és el akarja fedetni, és hogy ezt az ki lehet-e szedetni, és stb. Tehát gondolom, ilyenekre is azért lehet, hogyha valaki oda megy, akkor mindenféle fajta ilyen konzultáció.
1: Persze.
0: Hívjuk ezt annak, igen, mondjuk, igen, akkor igen. Ott az úgy lehet.
1: Igen.
0: Oké, még egy kérdés, neked van ilyen fejtetoválás, vagy arctetoválás? Ez?
1: Igen, igen.
0: Ez arc. Ez mennyire megháborítja még az embereket? Tehát, ha bemész valahova, akkor az nagyon visszatkanyarodva arra a kérdésre, hogy ezt mennyire fogadjuk el. De hogy ez mondjuk, mert ugye, amit mondjuk most rajtad pont nem lehet látni, hosszú ujjba vagy, nincs nyakadon se tetoválás, vagy legalábbis én innen nem látom, de hogy ez az arc és fejre való tetoválás, ez most így, kezd divat lenni itthon is, vagy ez nem divat, vagy mennyire háborodnak meg rajta a népek?
1: Hát ez általában azért kiszúrják. Mondjuk így.
0: Ha csak nem te vagy az orró. Igen?
1: Így van, mondjuk így finoman. Bár ugye mivel tehát elég sok piercinget viselek az arcomon, így nem...
0: A tetoválás már is
1: az igen, az gyakorlatilag a borosta alatt csak így meglapul.
2: Igen, piercingeket azért raktad, hogy elvonja a figyelmet az arctetkodról.
1: Így van. De mondom, nekem az a tapasztalatom, hogy most már annyira nem problémáznak ezen. Azért néha szoktam kapni ilyen nagyon pozitív kommenteket így az utcán, hogy
0: de gondolom, idősebb korosztálytól.
1: Nem. Ez az érdekes, hogy tehát, igen, nálam idősebb korosztálytól, de például az ilyen nagyon idősek, azok általában azért állítanak meg, hogy mennyire vagány, fiatal ember,
0: de
1: jól néz ki.
0: Ez tök menő.
1: Ja, úgyhogy az ilyen nagymamám korosztálya az általában így szokott fogadni, és akkor van a kettő közti korosztály, aki, mármint köztem és a nagymamám korosztály, és általában ők szoktak így.
2: Az úgy durva.
1: Hogy lesz, lehet ilyet?
2: Nem is gondoltam volna egyébként. Ez az 50-es generáció? Tehát inkább az X-esek akkor, nem?
1: Hát igen, igen.
2: Az
1: igen,
2: durva, ezt nem gondoltam volna.
1: Főleg amikor gyerekkel sétálok, ugye van egy 7 éves kislányom, és amikor így sétálunk vagy ilyenek, akkor mindig így utánunk szoktak fordulni, és így tudod, ilyenkor pörgetem az agyomba a forgatókönyveket, hogy vajon miket gondoltam.
0: Igen, már hívják a gyámügyet, hogy valaki erre volt a gyereket, mi?
2: Mert amikor ők gyerekek voltak, akkor nem volt divat az, hogy apának arctetoválása van, akkor még úgy rendesen el kellett verni a gyereket, ugye? Hát de tényleg, érted? Hát szóval ez ilyen az igazi képmutató generáció.
0: Hát ez nem tudom. Oké, mondjuk el még egyszer, hogy hol lesz és mikor a rendezvény?
1: Most szombat vasárnap, tehát október 10-11. 10 órakor van kapunyitás, és egészen addig tart, amíg bírjuk szuflával, tehát tavaly előtt ez szombaton ilyen, nem tudom, 12-kor záródott.
2: Uh-huh. A kapuzárás meg 50 körül.
1: Így van, és előtte fél órával meg már van kapuzárási pánik. De senkit nem hagyunk bezárva az épületbe, szóval.
0: Oké, és ez hol lesz egyébként?
1: Hódmezővásárhelyen a Fekete Sasban, tehát Fekete ez a főtéren van. Innen tramtrénnel a pikpak megközelíthető.
0: Gyakorlatilag ott tesz le.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy
2: köszönjük
0: jöttél.
2: Szépen.
1: Én köszönöm szépen.
0: Sikeres rendezvényt, nem tudom, hogy hívják ezt így. Oké, okay, köszönjük szépen. És akkor mi meg megyünk tovább Lengyel Johannával, hogy neki van a tetoválása, ezt Danira rábízom, ezt úgy is jóban van a mesterséges intelligencia, mindjárt kitalálja. Jó lesz?
2: Velem megy.

0: Alright. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha mindenit, oda lett rakva rendesen.
1: A bőgő szólam nem volt rossz alatta.
0: Ugye?
1: Az én voltam.
0: Azt nem voltam. Bartogó szarvasbikák. No kérem, nézzünk egy-két programot mára. Én nem tudok amellett elmenni, hogy ha már itt reggel korábban a Tonyról beszéltünk, akkor azt ne ajánljam. Belvárosi mozi Balázs Béla termében Tony és Séf születése 8 óra 30-tól, természetesen este, tehát 20-30. Feliratta tökéletes választást tud lenni. Illetve mondok még egy dolgot, hogyha valaki a Queen filmet szeretné megnézni, ez ugye 1986-os, 84-ben volt a Queen Budapesten. Annak van egy 4K-s feldolgozott verziója, tehát magát az egész teljes koncertet, amit itt Budapesten fellépett a Queen, meg lehet nézni, belvárosi mozi, Zsigmond Vilmos, tehát nagy terem, 18.30-as kezdése.
1: Szent Györgyi Albert Agorában 18 órától Bartók Béla Kékszakadó Herceg Vára koncertszerű opera előadás, a Nagyszínházban 19 órától pedig Nézőművészeti Egyetem Szegedi Kortárs Balett Lír. Szerintem az inkább a balett előadás egyébként.
0: Igen, és sokáig azt hittem, hogy ez a Kékszakadó Herceg várja, és nem tudtam, hogy kire akar várni ez a Kékszakadó Herceg. Mindegy is. Jó, aztán még valami ritmus szekció kémiája a Zombori Atus és Temesi Berci estje az IH rendezvény központban este 7-kor kezdődik. Ezek programok voltak, jó szórakozást!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
0: Te voltál már Coldplay koncerten?
1: Nem, de állítólag nagyon jó.
0: Én is azt hallottam.
1: Nagyon jók a koncert felvételei, bele lehet nézni. Van fent az interneten, a világhálón.
0: Interneten?

0: Ők voltak a Coldplay, jó reggelt kívánunk, 10 perc múlva lesz, 9 óra, az azt jelenti, hogy elérkezett az az idő, szia, amikor Dávid. Megérkezik Dávid.
1: Hello, sziasztok!
0: Birgi és Dávid, magyarországi lakos, szevasz!
1: Kicsit lekonyult a szátok, de
2: hát,
1: örülök én is, hogy itt vagyok.
0: Nem, neked nem miattad konyult le, hanem hogy el kéne mennünk.
2: Nekem azért konyult le, mert most nézem, hogy milyen programjaid lesznek a Hello Szegedben 9-13 óráig, és hogy nem én játszhatom el a szülinapos játékot, nem én játszhatom el a Jate Klub játékot, az I Love Szeged játékot, a Trécs előtt. Ez mindig nem nálunk van.
0: Fusztrálja,
2: ez mind a Dávidnál van,
0: látod, nézd meg.
2: És ez baromira fusztrál.
1: Na, majd beszélek a megfelelő szervekkel, és akkor ebből 4-ből 3 átkerül hozzátok. Szerintem pont belefér az adásmenetbe a 3 órában, nem?
2: Szék a szádban. És szeretnéd, hogy legyen.
1: Megfelelő szervek. Nem, nincs itt állat a közeledben.
0: Az még mindig jön, hogy a megfelelő szervekkel beszélgetném, mert...
2: Nem, vannak olyanok egyébként.
0: Ne lennél.
2: 100 euró, vagy bármit.
0: Meg annak az ellenkezőjét. Holnap jövünk. Szervusztok, vigyázzatok magatokra.
1: Hello.
0: Neked
1: szia,
0: jó munkát.
1: Pá. Hello.

0: John Newman és a Losing Sleep itt a Rádió 88-ban. Indul a Hello Szeged, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt, én Bürgés Dávid vagyok, és bizony a következő 4x60 percre is hoztam magammal rengeteg nyereményt és rengeteg játékot, érdemes a telefont nem messzire rakni magunk mellől. 13-14 fok van jelenleg Szegeden, a mai maximum pedig olyan 25-26 fok körül alakul. Jó idő lesz, egy plusz réteg viszont most, ha indulsz, még elkél.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A felejthetetlen

0: Még lehet javaslatot tenni a Kölcsei érem díjazottjaira. A szegedi önkormányzat október 16-ig várja a jelöléseket. Az érmet hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át azoknak, akiket a jelöltek közül a közgyűlés érdemesnek tart. Kozma József, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az indoklással ellátott javaslatokat írásban vagy e-mailben kell elküldeni az önkormányzatnak.
1: Valaki tájékozódnak, akkor a szegedváros.hu-n minden információhoz hozzájuthat. Bármilyen személyre lehet javaslatot tenni. Magánszemélyek is tehetnek, szakmai közösségek, a kultúra közművelődés egy-egy egyesülete vagy szakmai csoportja is szokott javaslattal élni.
0: Két körözött férfit is elfogtak a hódmezővásárhelyi rendőrök egy nagyszabású akcióban. Az egyenruhások egyszerre több helyszínen csaptak le, mint Szenten. Az akció során két elfogató parancs alapján körözött férfit is sikerült kézre keríteni. Egyikük csaknem másfél éve bujkált a hatóságok elől. A rendőrök azonban összehangolt munkával a nyomára bukkantak. 77 éves korában elhunyt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke. A 90-es évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében, majd a kereskedelmi csatorna első elnökeként egészen a 2004-es távozásáig Pintér Dezső meghatározó alakja volt a magyar televíziózás történetének. A TV2 adásának legelső hivatalos képsorain Pintér Dezső, a TV2 első elnöke köszöntötte a nézőket, bejelentve az új kereskedelmi televíziós korszak kezdetét. És végül hivatalosan is a Paramount Skydance tulajdonába került a Warner Bros. Discovery, így egyesült Hollywood két legnagyobb stúdiója. Egy vállalatként a Skydance Corporation név alatt működik majd. A Paramount ezzel megszerezte többek között a CNN-t, az HBO-t és a Warner Bros. Filmstúdiót is. A két cég hónapokig húzódó összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciójának számít. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Valamivel nagyobb forgalomra kell számítani annak, aki a 47-es főút Szeged belterületi szakaszán magyarán az Oldjói úton autózik. Ma és holnap burkolatjavítási munkálatok lesznek az Oldjói út Ladvenszky utcai csomópontot, valamint a József Attila sugárút Retek utca és Római körút közötti szakaszát érinti egyébként a jelen állás szerint elindult burkolatjavítási munka, tehát ezeken a helyeken érdemes nagyon figyelni, na meg hamarabb elindulni. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a Creadors nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az is kiderül, hogy kinél landol az Osan áruház csokis kekszes tortája, és páros belépőt is kap a mai születésnaposunk meglepetésként az október 10-i Random Trip koncertre. Én pedig indítom az órát, itt van Dua Lipa és a Training Season. 8.

mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: The Killer zenéje, ez volt a Somebody Told Me itt a Rádió 88-ban, a maradék megmentés témakörében pedig ismét érkeztem egy tippel. Néha a legegyszerűbb dolgok hozzák a legjobb megoldást. Hogyha maradt mondjuk az elmúlt napokról sült csirke, akkor ne próbáljuk meg egy nap alatt elfogyasztani, vagy ráerőltetni a családra még a maradék finom falatokat. Szedjük le a csontról a mai ajánlás szerint, tépkedjük kisebb darabokra, és tegyük egy jól záródó dobozba a hűtőbe. Másnap mehet egy szendvicsbe vagy salátába, harmadnap pedig akár egy gyors tésztához is felhasználható. Ez volt a mai ajánlásunk, jó maradék megmentést, én pedig jó zenehallgatást kívánok Alessoval és a One Republic-kal, itt az If I Lose Myself.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyelmi.

0: Ez a 88, már is fél 10, a Hello Szeged pedig folytatódik, nem sokára a születésnaposokat köszöntjük, illetve program lehetőségeket is hozok, illetve kettő olyan zenét mutatok most meg, ami igen jól szerepelt a Rádió 88 online zenei tesztjein, velünk lesz majd nem sokára Anastasia is. Ez lesz a Left Outside Alone, nem sokára, a következő zenei blokkunkat pedig Chris Abrams nyitja. Ezzel folytatjuk az ajánlatok után a 88-ban.
1: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
1: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
2: Topik Mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
4: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
5: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
2: A Szegedi Árkádban.
5: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Vedd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
8: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
10: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
12: OTP. Itt vagyunk.
2: Ez reklám volt.
0: ma délután vagy este feltöltődnél, de még nem döntötted el, hogy merre nézsz itt, akkor igyekszem egy picit segíteni. A Szentgyörgyi Albert Agórában 6 órától indul a Bartók Béla Kékszakárú Hercegvára koncertszerű opera előadás. Aztán az utazás az íróasztalom körül, vagyis Janikowski Éva emlékkönyv című könyvbemutatója vár ránk a Somogyi Könyvtárban már délután 5 órától, de angol estet tartanak 7-től az Esztér rektori épületben például, de az IH rendezvényközpontban is lesz program, ugyancsak 7 órától a Ritmus szekció kémiája, Zombori Atus és Temesi Berci estje vár majd itt, a Number One-ban pedig 8-tól a Hesszerda indul. Jó szórakozást!
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Cheryl Cole és a Fight for this Love itt a 88-ban a Hello Szegedben, ahol már is a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Fodorné Zsuzsinak, Farkas Zara, illetve mindenki Kati mamája is köszönt veled rajtunk keresztül. Lukács Marci is ma ünnepel, László Jennifer születésnapjához is gratulálunk, Halász Éva is ma születésnapos, illetve köszöntik 72. születésnapja alkalmából Juditot, Mataucsek Dénes és Vásárhelyi Mária is ma ünnepelnek, illetve hát itt van kettő nyeremény, amit egy szerencsésünk elvisz, egy csokis kekszes torta az Osan áruház felajánlásából, és a Jate Klub játékán páros belépő az október 10-i Random Trip koncertre. Az üzenet, amit kaptunk, 7 óra után érkezett, és így hangzik. Sziasztok páromat, Imrét szeretném benevezni a játékra, aki ma ünnepli a 49. születésnapját. Na hát akkor Imre, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván a 88, és hát jó szórakozást és jó étvágyat majd a nyereményekkel.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Hozom a folytatásban is a szuper szegedi kedvenceket, mindjárt Cindy Lauper mosolygós zenéje, a Girls Just Wanna Have Fun érkezik, előtte pedig Loi és a Get Lucky, ami szól a 88-ban.

0: Jude Law és a Spanoom itt a Rádió 88-ban. A ma reggelt lehet, hogy te is érezted, hogy igazán hűvösen indult. Bizony 3-4 fokot mérhettünk mindössze, és most is még csak a 10 fokok felé mászott fel a hőmérőnknek a higanyszála, plusz egy rétegkel még most is útnak indulás előtt. Ma viszont jó hír, 25-26 fokot is mérhetünk, tehát egy tökéletes őszi időjárás vár ránk. És a következő órában is sok jó szegedi kedvenc, folytatódik a Hello Szeged, jönnek a friss hírek, infók. Én Bürri és Dávid vagyok.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja.

0: Ne telefonozz vezetés közben, a járművezetés közbeni mobil használatot nem csak a Kressz tiltja, de rendkívül veszélyes is, ugyanis ilyenkor kevésbé tudunk a volán mögött a környezetünkre figyelni. A héten a rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak országszerte, ahol egyebek mellett a telefonozó sofőröket is fokozottan figyelik. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, az üzenetek írása és a közösségi oldalak böngészése még a telefonálásnál is veszélyesebb.
1: Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. Mi lehet a megoldás? Alkalmazzuk a kihangosítót, használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióba helyezzük el.
0: Idén különleges, látványos divatbemutatóval nyitja meg kapuit a Szeged Design Napok, amelynek középpontjában fiatal, feltörekvő tervezők munkái állnak. Az Ahol a fény kezdődik című showban a kortárs divat, a történelmi inspirációk és Szeged sajátos karaktere találkozik október 10-én a Hungi Vigadóban. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kortárs dizájn és divat fiatal alkotóinak, valamint megmutassa, hogyan kapcsolódhatnak össze Szeged kulturális értékei és a kortárs kreatív szemlélet. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. Ugyanis a játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak. És végül David Guetta megvitte első helyét a Top 100 DJs rangsorában, és ezzel egyedüli rekorderré vált. A francia DJ 2011, 2020, 21, 23 és 25 után 2026-ban is az élen végzett, így már 6-szor nyerte meg a közönség szavazást. Az idei lista második helyén Martin Garrix maradt, a dobogó harmadik fokára viszont Anima lépett fel, aki 7 helyet javított tavalyi eredményén. Alok a negyedik, Dimitri Vegas és Like Mike pedig az 5. helyen végzett, és továbbra is ők a legmagasabbra rangsorolt DJ formáció. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mindjárt 10 óra, jó utat a 88-szal. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az Algyói út Ladvánszky utcai csomópontban, valamint a József Attila Sugár út Retek utca és Római körút közötti szakaszát is érintik a munkálatok. Itt figyelj mindenféleképpen, illetve hogyha Újszegedre autózzál át éppen az Újhídon, akkor a Bérkert utca felé is lehet némi akadályra számítani ebből a szempontból, hogyha pedig láttál valamit, várjuk az információkat. 30-299-88-88, jó utat kívánok! Ebben az órában is hozok sok szuper szegedi kedvencet, illetve néhány program lehetőséget is megnézünk, és az egészségünkre is gondolunk majd pár szóban. DJ Antoine pörgeti fel a munkaidő következő óráját, pontban 10 óra, most konkrétan, itt a Mássery!

0: Taylor Swift, akinek mostanában igazán kritizálják a dalszövegeit az egyszerűsége miatt. Azt viszont nem lehet elvenni tőle, hogy folyamatosan hódítja meg a zenei listákat. Ez volt az I Knew It, I Knew You, a Toy Story 5-höz készült zenéje az énekesnőnek itt a 88-ban, és hát mi is készülünk egy nyereménnyel számodra. Gedzóik 2 darab PIK mini bérletet sorsolnak ki pénteken a reggeli műsorban, ami 2 BL meccsre és a Veszprém elleni rangadóra szól. Minden reggel lesz egy-egy kérdés, a helyes megfejtők között pedig érkezik majd a sorsolás pénteken, tehát érdemes a hétvégéig a srácokkal tartanod és a 88-al, mert bármikor hozhatunk izgalmas pillanatokat akár ez ügyben is. Olivia Rodrigo pedig igazán szuper korszakát éri, ugyanis a Drop Dead című zenéje és az album, amiről ez került ki, gyakorlatilag az összes eddigi sikerét meghódította. Érkezik most tőle egy korábbi nagy dala, a Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Fél 11-hez közeledve is a 88-al vagy veled a Hello Szeged munkaidő közben, és ne feledd, ebben a 8 órában egy dalt csak egyszer játszunk le, nincs ismétlés, így ilyen szuper különlegességek is beleférnek, mint például a rögtön érkező Madonna dal, az Addicted lesz majd velünk. Egy sort pedig nem sokára majd néhány ajánlat, illetve az egészségünkre való fókuszálás után majd Lady Gaga zenéjével folytatjuk. The Dead Dance! Ezek és még meg annyi más sok szuper szegedi kedvenc azonnal a 88-ban.
1: Dani!
2: Kedzo! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
9: Október 10 én megmutatjuk, hogy Vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Na anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfú vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
12: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hunajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
14: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
15: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
16: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
17: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
16: Szegedi Tükör. A város és lakói.
18: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Ez reklám volt.
0: Hoztam néhány hasznos tudnivalót az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint a porszövet természetes építőkövei a glükozamin és a kondroitin szulfát, melyeket étrendkiegészítőként fogyasztva hatékonyan alkalmazhatunk enyhe és középsúlyos ízületi kopások kezelésében. A vegyületek elősegítik a porcok rugalmasságának megőrzését, illetve lassítani tudják a porcpusztulás folyamatát. Továbbá a klasszikus gyulladás csökkentő gyógyszerekhez hasonlóan képesek mérsékelni az ízületi gyulladást, így közvetetten fájdalom csillapító hatásúak is. Ezáltal jelentősen javítják a mozgásképességet és hozzájárulnak a sérülések megelőzéséhez is. Jó egészséget!
4: Támogatta a V-Stream Visérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

Joel Corr és Mabel, az I Wish-el itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól. Hogyha éppen azon gondolkodtál, hogy merre legyen az arra délután, akkor hoztam néhány ajánlatot hozzá. A Nagy Színházban 7 órától indul a Nézőművészeti Egyetem és a Szegedi Kortárs Balett előadásában a Lear.

aztán az Esztél Klebersberg könyvtár és levéltárban 17 órától várnak történetek, amelyekben élünk, az irodalomterápia és saját történetünk áthangolása. Erről tudhatunk majd meg érdekességeket. A Café Radnótiban 6 órától Radnóti Estek, 56-osok az USA-ban érkezik, majd nagy ösztöndíjasok kutatásairól szóló előadás itt. Az angolast az Esztél Rektor épületben 7 órától indul, a Hess szerdát pedig a Number One-ban élhetjük át majd este 8 órától. Egy kis energia a szerdai naphoz, jó szórakozást a programokhoz és a most érkező zenéhez is. Itt Temper City, egy Los Angeles-i alt-rock trió, aminek a tagjai egyébként évekig más előadók mögött dolgoztak, mielőtt saját zenekart indítottak volna. Na de milyen jól bejött nekik, Self-Aware!

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.

0: 88, 11 órához közeledünk, ami azt jelenti, hogy indul hamarosan az I Love Szeged játékunk, nyerhetsz ma is, méghozzá páros belépőt például az Űrös Banda október 8-ai koncertjére, illetve a Trécselő kávézó és cukráza páros meghívása is a tiéd lehet. Mindössze SMS-t kell most küldened a 0630 299 88 88-as számunkra a teljes neveddel és a rádió szlogenével, és már be is nevezted magad a játékra, nem sokára pedig lehet, hogy nálad csörög majd a telefon. A mai időjárásunk igazán szép őszesre alakul, 25-26 fokot mérhetünk majd, ma még marad a napos, meleg idő, használjuk ezt ki.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: adatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó cselédkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
1: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
0: Figyelemfelhívó akciót szervez a Szegedi Tudományegyetem radiológiai klinikája a Merrák elleni küzdelem jegyében. A leányszállás közben található női diagnosztikai osztályon október 8-án és 29-én meghosszabbított rendelésen várják főként azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket, akik a meghívás ellenére még nem voltak mammográfiás szűrővizsgálaton. Az októberi akción kívül is a könnyebb elérhetőség érdekében minden héten a keddi és csütörtöki napokon meghosszabbított rendeléssel reggel 7:30 és este 3:45 között várják a szűrésre jelentkezőket. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12 és 22-e között, az emelt szintű szóbeliket november 5 és 9, a középszintű szóbeliket pedig november 16 és 20 között tartják. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. És végül úgy néz ki nyakunkon Dua Lipa visszatérése. Az énekesnő 2024 novemberében indította útjára a legutóbbi Radical Optimism elnevezésű koncertsorozatát, melyel egészen tavaly decemberig járta a világot. A hírek szerint pedig hamarosan újra útra kél. 2027-re világkörüli stadion turnét tervez a sztár. 2027-re világkörüli stadion turnét tervez a sztár, amit nyáron fog elhozni Európába. Londonban nagy valószínűséggel ismét a Wembley stadion ad majd otthon Dua fellépéseinek, tavaly kétszer töltötte meg a mintegy 90 ezer fős helyszínt az előadó. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat 11 után is a 88-szal, bármerre jársz, várjuk a híreket. Hallgatunk így is tett, hívott minket 30-299-88-88 a Makosházi körúton a szokott helyen. Zajlik a rendőri ellenőrzés dupla bevetéssel, illetve érdemes arra is figyelni, hogy nagyobb forgalomra készülhetünk ma és holnap a burkolatjavítási munkák miatt az Algyői út Ladvánszky utcai csomópontban, valamint a József Attila Sugár út, Retek utca és a Római körút közötti szakaszát érintik a munkálatok. Hajts óvatosan mindenhol, jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk, vár kettő nyeremény is. Páros belépő az Űrös Banda október 8-ai koncertjére és a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása. Jelentkez teljes neveddel és a rádió szlogenével most SMS-ben, én pedig játszok egy újdonságot, szóval talk to you.

0: It's beautiful things that are.
1: Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Ryan Adams és Melanie C énekeltek egy remek duett, ez volt a When You're Gone, most pedig az I Love Szeged játékunk jön.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk.
0: Icu van itt velem a vonal túlvégén, szia, köszöntelek a játékban.
3: Szia, szia.
0: Na mit mondasz, neki veselkedjünk?
3: Veselkedjünk gyorsan.
0: Oké, nézzük is. Hozom is az első állítást, mely Lenden. Szerint a szegedi boszorkányperek emlékét őrzi a Boszorkány-sziget elnevezésű terület a Tisza partján. A második állításom szerint a Dumtér közepén szökőkút is található. A harmadik állításom pedig az, hogy a szegedi villamoshálózat első vonala 1908-ban indult meg a személyforgalom számára. Szerinted melyik a hamis?
3: Második.
0: Bizony, hát szegediként gondolom nem volt ez bonyolult.
3: Nem, egyáltalán.
0: Mikor jártál legutóbb a Dom-téren?
3: Éppen tegnap.
0: Na, mi járatban voltál arra, hogyha...
3: Síta.
0: Na, az a legjobb egyébként.
3: Sítafagyizás.
0: Júj, de jól hangzik. Na hát akkor lesz alkalmad egyébként egy picit feltöltődni a nyeremények kapcsán is. Tiéd a páros belépő a Zűrös Banda október 8-ai koncertjére és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is.
3: Váú, nagyon szorítottam magamnak.
0: Hát, sikerült összehozni. Titkon én is szorítottam, de hát akkor ezt így együtt összehoztuk. Küldük majd a nyermény átvétellel kapcsolatos infókat nem sokára erre a számodra, és köszönöm szépen, hogy játszottunk.
3: Jaj, én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ne viccelj.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Szia, szia,
1: Álló. Álló Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Pörgős újdonság a szegedi kedvencek közül, fél 12-höz közeledve, és hát csapatos, rockos zene is lesz majd velünk. A 2000-es évek második feléből a Nickelback-kel időzünk majd egy picit. Érkezik a Photograph is majd a 88-ban, azonnal a folytatásban. 88! Illetve néhány hasznos tudnivaló után majd Dua Lipa is velünk lesz egy zenéjével. Érkezik a Love Again mindjárt. Ezekkel mind-mind folytatjuk itt a 88-ban. Én Bürgés Dávid vagyok, rádiózzunk együtt.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
4: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
5: Megnyílt a Lila könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
6: Szegedi Árkádban.
5: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Lila könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
7: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
8: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
9: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
10: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Délibáb Operett Gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
12: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
2: Ez reklám volt.
0: Ha ma délután vagy este feltöltődnél, de még nem döntötted el, hogy merre nézszit, akkor igyekszem egy picit segíteni. A Szent György Albert Agórában 6 órától indul a Bartók Béla Kékszakárú Hercegvára koncertszerű opera előadás. Aztán az utazás az íróasztalom körül, vagyis Janikowski Éva emlékkönyv című könyvbemutatója vár ránk a Somogyi Könyvtárban már délután 5 órától, de angol estet tartanak 7-től az Esztér Rektori épületben például, de az IH rendezvényközpontban is lesz program, ugyancsak 7 órától a Ritmus szekció kémiája, Zombori Atus és Temesi Berci estje vár majd itt, a Number One-ban pedig 8-tól a Hesszerda indul. Jó szórakozást!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Szegedi fiatal srácok, a népszerű banda, az Imago Mundi nálunk itt a 88-ban. Ez volt a Káosz a Hello Szegedben, szombaton pedig egy különleges Klub 88-ra hívunk. Nemrég bejelentettük a legújabb DJ-jét a műsornak. A német diszkós Topic lép majd lemezjátszók mögé. Szombaton este is érdemes lesz tehát a 88-ra tekerni, és innentől kezdve pedig bármikor összefuthatsz majd a legújabb lemezlovasunkkal, aki időről időre szolgáltatja a jó szegedi kedvenceket. És hát erről azért gondoskodik már jó néhány éve. 2019-ben is hatalmasat alkotott Ace of Ness-szel érkezik már is a Breaking Me.

0: Freddy és a Mary Joe itt a 88-ban délfelé kacsingatunk, jön az ebédidő is, remélem, hogy neked is lesz egy kis időd elfogyasztani a finom falatokat, hogyha nem is most, akkor később a 88 akkor is veled lesz ez egészen biztos, illetve most már a 20 pluszos időjárásunk is, 21-22 fokot lehet mérni jelenleg a városban, nem várható fronthatás és marad még ma a napos meleg időjárás, egyébként holnap is egészen jó idő lesz, már egy picit szelesebb időre számíthatunk, a mai maximum 24-25 fok körül alakul. Jönnek a friss hírek, infók, én pedig a következő órában majd a nap legmenőbb dalát is játszom.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség.

0: Tetováló versenynek és kiállításnak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a Fekete Sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csak nem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa többi részéről egyaránt.
1: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
0: Rengeteg nevetésre, kalandra, látványos és mozgalmas előadásra készülhet a legifjabb közönség Szegeden. Szabó Borbála és Varró Dániel nagy sikerű mesejátéka, a Léra és Epika, Díny és Dániel zenéjével, Hojsza Henrietta rendezésében látható november 20-tól a Nagy Színházban. Barnák László főigazgató az olvasópróbán elmondta, a céljuk, hogy megismertessék, mennyire játékos, választékos a magyar nyelv, hogyan lehet használni színházi közegben. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik több száz alkalommal futottak ki és 97 embert mentettek ki a vízből. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatók, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót is kiemelt a Balatonból. És végül különleges ékszerre bukkantak búvárrégészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a Pharoszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Hogy a gyűrű kié lehetett, egyelőre nem világos, ám elképzelhető, hogy nem csak egyszerű ékszerként szolgált. A Pharoszi világító tornyot a Krisztus előtt 3. században építette első Ptolemaiosz fáraó Egyiptom fővárosában, Alexandriában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést egész délutánra is majd a 88-al. Korábban szólt hallgatunk, hogy kint van a rendőri ellenőrzés, trafipaxtal is mérnek a Makkosházi körúton. A volt kenyérgyárnál érdemes óvatosan hajtani, de óvatosan mindenhol a gázpedállal. Nem is tudjuk annyira nyomni. Ma és holnap burkolatjavítási munkálatok indultak az Algyői úttól Advánszky utcai csomópontban, valamint a József Attila Sugárút, Retek utca és Római körút közötti szakaszát is érintik a munkálatok. Vigyázzunk itt is a szakemberekre, illetve magunkra is. Jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Nem sokára pörgetem a nap legmenőbb dalát is, illetve ebben az órában hozok néhány holnapi program lehetőséget. Mary Cyrus zenével pedig már indítom is a délutánt és az ebédidőt. Itt az End of the World, a Szegedi kedvencek közül. Én Bürgés Dávid vagyok, és veled a Hello Szeged!

0: megvalósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: A Carson Coma egy újabb dala. Ez volt a Kék Hullám Camping itt a Rádió 88-ban, és már is hozom a nap legmenőbb dalát. Három hatalmas név, három igazi nehéz súlyú név állt össze, hogyha úgy tetszik, egy közös dalra. A norvég producer Kygo, az amerikai DJ Griffin és a jellegzetes hangú Khalid-tól érkezik most egy dal. Ez egy nagyon eltalált, lüktető pop house zene lett, amiben az akusztikus gitár és a fülbemászó elektronikus alap tökéletesen passzol, gyakorlatilag mindhármajuk zenei világához. A szöveg üzenete is egyszerű, ne pazaroljuk az érzéseinket olyanra, aki nem érdemli meg, inkább tartogassuk valaki másnak. Itt a Say My Love a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

0: Don't put your blame on me.
1: 8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Robin Schulz zenéje szólt itt a 88-ban, és azt gondoltad, hogy a délutánban rögtön így a deles óránkban egy jó Red Hot Chili Peppers-dal nem fér bele, akkor fogd meg a keverőpultot. Érkezik mindjárt a Can't Stop, és utazunk vele a 2000-es évek elejére. 88. A zenei sort pedig Sigala és John Newman lendületes zenéje folytatja azonnal Give Me Your Love. Don't you give me your love. És Dávid vagyok, és várlak még a folytatásban is a Hello Szegeddel.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
3: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
2: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
3: És a segítség kell?
2: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
4: Ház Gym & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoport 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
10: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
11: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
6: Különleges ajánlat várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
12: Ez reklám volt.
13: A szegedi vendégéjszakák száma országos szinten is kiemelkedő évek óta. Például az elmúlt évek átlagát nézve háromszor annyi látogató érkezett a városunkba, mint az előző években. A szálláshelyek kínálata és minőségi szintje jól alkalmazkodott a megváltozott igényekhez, különösen az apartmanok és kisebb hotelek esetében. Szegeden ma már számos exkluzív, minden igényt kielégítő lakás is várja az ideérkezőket a hotelek mellett, melyek a szállodákkal ellentétben az igazi otthonélményt tudják nyújtani a vendégeknek. Szálláshely üzemeltetés ma már Szegeden is jelentős önálló iparággá, befektetői szegmensé nőtte ki magát.
14: Támogatta az Art Home ingatlan.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A Red Hot Chili Peppers-tel csapattuk, ez volt a Can't Stop a Rádió 88-ban. Hogyha pedig gondolkoztál azon, hogy jó volna már egy kicsit szétnézni valamerre a városban, vagy kibújni a munkaterhe alól, akkor ehhez hoztam néhány holnapi ajánlatot. A Tömörkény István Művelődési Házban például már délelőtt 10 órától indul az őszi áloműző kamaravarázs zenés gyermek előadása. Könyvbemutató és beszélgetés lesz Cserháti Lenkével, a Cromwell 30 edzőstje kapcsán 17 órától majd a Somogyi Könyvtárban, illetve vár majd az Űrösban

A koncertje, majd pedig táncházzal folytatják az estét az IH rendezvényközpontban 7 órától. A The Welcome Day a Hungiban este 8-tól indul, majd a Sándor Clubban pedig Hard Techno Party lesz este 10 órától. Jó szórakozást a csütörtöki programokhoz! És jó szórakozást a következő órákhoz is, érkezik Gergővel a Lottika Mixer, én pedig búcsúzom a mikrofonba az elmúlt 4 órában. Bürgés Dávid szólt, további szép napot!

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Egész délután ma is itt a 88 Szeged kedvenc zenével. A mikrofonnál pedig már Bálint K. Gergő. Nagyon kellemes délutánt és jó munkát kívánok az előttünk álló órákra. Kora estig kísérlek majd Szeged kedvenc zenéivel, és a kellemes őszi idő is elkísér bennünket a következő napokban. Jön ugyan egy hideg front, ennek azonban izgalmas velejárója lesz majd az, hogy a hajnali hőmérsékleti értékek 10 fok fölé csusszannak majd. Számíthatunk ezzel együtt amúgy némi felhőre is, és főként eleinte majd az ország nyugati felében, de később aztán a mi tájainkon is előfordulhat majd kisebb zápor. Ez a következő bő 24 óra forgatókönyve egyébként. Holnap 27 fok is lehet majd az előrejelzések alapján. Píreket mondunk.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Mi kell egy menőházi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik Mixével.
3: Hórázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő két hétben Csongrád-Csanád megyében. Holnapig tart a rókák veszettség elleni vakcinázása, emiatt október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó csalétkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
4: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
3: Baktériumfertőzések sejtszintű vizsgálatára fejlesztettek új gépi tanuláson alapuló módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ szakembereivel együttműködve. Kutatók által kidolgozott Malvina rendszer megmutatja, hogyan jutnak be a baktériumok az emberi sejtekbe, milyen károsodást okozhatnak, és miként változik a viselkedésük más baktériumok vagy gyógyszerek jelenlétében. Mikrobiológiai szennyeződés miatt a kereskedők visszahívták a forgalomból a 2026. október 21-én lejáró 250 g-os Camembert Bertrand sajtot. A hatóság tájékoztatása szerint az Escherichia coli baktérium mint kórokozó verotoxin termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. És végül az interneten terjedő butaságok egy egészen új szintjét mutatta be egy amerikai tartalomgyártó. Az influencer ugyanis elmondása szerint 250 napon át ivott egy rádiumos kancsóból, direkt. A rádium egyébként egy természetesen előforduló radioaktív elem, amely bomlás közben többféle ionizáló sugárzást bocsájt ki. Régen azt állították róla, hogy mindenféle egészségügyi problémára jó a rádiumos víz. Most arra figyelmeztetik a követőket, hogyha valahonnan beszereznek egy régi rádiumos kancsót, nemhogy egészségesebbek nem lesznek az így fogyasztott víztől, hanem jó eséllyel a rák kialakulásának kockázatát is növelik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Útközbeni tapasztalataidat, közlekedési információidat egész délután várom SMS számunkra, amely hívható is 06 32 99 88 88. Ma is, holnap is dolgozik a közút a József Attila Sugár út Nagykörúton túli részén, illetve a körtöltés után az Algyői úton is. Ez pedig napközben már okozott némi dugót. Az M5-ösön is munkálkodnak, viszont Szeged irányában Lajos Mizse térségében zajlanak a munkálatok a 71-es és a 72-es kilométer között. Korábban az Útinform csak egy járható sávról adott hírt innen. Várjuk az újabb híreket és jó utat a 88-an. A most érkező The Weeknd tavaly évelején fontolgatta karrierje végét, ahhoz képest pedig európai turnéján közel 100 000 stadionokban telt házak előtt játszotta végig a nyarat. Na hát, ez a szép újrakezdés. Ez pedig most a Can't Feel My Face tőle.

A Wachowski Life, kicsit újra gondolt a DJ Kincsessel ezt a dalt, jó volt hallani itt a Rádió 88-ban, Ash pedig mindjárt az újdonsült amerikai üdvöskeként énekel nálunk egy határozottat Szeged kedvenc zenéi közül, viszont határozottan jó kis ajándékok is utolérhetnek ma délután, hogyha a 88-ban a Lottika Mixer játékaival tartasz. Például a Jate Klubba majd rövidesen a szombati Random Trip koncertre lehet páros belépőjegyet nyerni, addig pedig Szeged kedvenc zenéiből hagyadjak most egy újabb élményt, például DJ Snake és G Balvin jó voltából, a Loco Continuo is mindjárt itt szól Szeged kedvenc zenéi közül. Előtte pedig az az énekesnő, aki 2019 óta gyűjtögeti szépen a sikereket az óceánon túlon, most pedig szerte az európai listákon is nagyot ment a Stop the Wedding című dala. Ash folytatja idei sikerével most itt a 88-ban. I

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Itt a Lottika Mixer ma délután is Szeged kedvenc zenéi, mindjárt kitekintünk. De egyrészt például ugye az ablakon látva, hogy milyen jó idő van, azért joggal gondolhatja az ember, hogy most egy picit hasznosabb lenne az irodán kívül tölteni az időt. Na eljön majd a szabadulás pillanata is persze, addig pedig megnézzük, hogy a szegedi programok között ma estére mit találni itt a városban. És rengeteg jó dal is vár, ugye csak úgy röpködnek a DJ-k most itt a 88-ban, szombaton például beszáll majd hozzánk a DJ Topic, a Rigárd pedig azonnal a Ride It-tal folytatja. Programtippeket követően pedig Bibi Rexai elsőként a terep a Fate lesz-el, közösét hozom. És ha már az idő jó kedvre hangolt bennünket, akkor most te is boldoggá teheted a 88 csapatát, ha kérdezik bármikor, akkor mondd el a következő napokban, hogy a 88-szolt.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
2: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyer családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
10: Na anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620 333 0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
12: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
14: Vedd ezt fel, milyen egy Nemzetközi Általános Iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
15: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
16: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
17: Szegedi Árkádban.
16: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
18: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
19: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, Latravi Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Megszokhattuk, hogy a zene az egy olyan kész, komplett dolog, és nem feltétlen gondolunk bele, hogy a háttérben mi minden történik. Nos, ezúttal viszont egy kicsit jobban utána nézhetünk a dolgoknak, hiszen számos zenei stílus révén mutatják be dob és basszusgitár együttműködését ma a Ritmus Szekció Kémiája című zenés programon. Zombori Atus és Temesi Berci majd a színpadon, ma este az IH rendezvény központban 7 órától. A rektori épületben szintén 7-kor kezdődik majd az angol est. A Radnóti este keretében az 56-osok az USA-ban téma, mégpedig a Fulbright ösztöndíjasok kutatásai a Café Radnótiban a kínálatban ma 18 órától. Ma is lesz szabad egyetemi előadás a Tanulmányi és Információs Központban a Ragadozók kora, vagyis az Európai Unió Kína és az USA szorításában lesz a téma. Dr. Farkas Beáta egyetemi tanár előadásában 6-kor indul a szabad egyetem előadása.
20: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.

Strigárd zenét hallottuk itt a Lottika Mixerben a 88-ban. Valószínűleg ez neki is egy nagyon kedves dal, hiszen 2019-ben adta ki ezt a feldolgozást Jay Sean zenéjéből, és ez volt számára az a bizonyos nagy áttörés, amit követően a DJ-k által oly sokat emlegetett Ministry of Sound kiadó is például egy szerződést ajánlott neki. Végül aztán videoklippel is folytatta a hódító útját a dal, és további sikereket ért el, Strigárd nevét pedig azóta is sok helyütt jegyzik, külön köszönjük neki most a szórakoztatást. Egy kicsi keleties hangzás költözik most a szegedi délutánba, emellé a napsütötte idő mellé még abszolút el is tudjuk képzelni ezeket a körülményeket. Árás, aki már szórakoztatott bennünket itt szegedi színpadon, a Tike-Tike Kárdival folytatja.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Gang, David Guettától. Jó munkát a Rádió 88 Lottika mixerét hallgatva, én Bálint K. Gergő vagyok. Öröm, hogy ma délután is együtt tölthetjük ezeket a zenés pillanatokat, és mindjárt fokozzuk majd a fokozhatatlant, ugyanis a szombati Jate Club koncertre a Random Trip szegedi bulijára lehet majd páros belépőjegyet nyerni. Ilyen kis heti meló utáni fáradt gőz kieresztéshez szerintem remek program lehet. Ma pedig már nem engedi ránk annyira a hideget az időjárás a naplemente után, összesen 10 fokig csökken majd a hajnali hőmérséklet, és holnap 27 fok is lehet majd az előrejelzések alapján. Egyelőre még megússzuk az esőt, de egy érkező hidegfront aztán hozhat majd kevéske záport. Mi pedig most az információkat.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Látványos, hosszú másodpercekig látható hulló csillag szelte át a szegedi eget ma hajnal 1 óra 40 perc környékén. A kavics méretű meteor az első pályaszámítások szerint mintegy 88 km magasan, lapos szögben lépett be a légkörbe Kiskunhalas térségében, majd délkeleti irányban haladt tovább Szeged mellett elhaladva. A meteor légköri pályája mintegy 160 km lehetett. Temesvártól délre hunyt ki és tűnt el az égboltról. Kelemen Tamás, a szegedi csillagvizsgáló munkatársa elmondta, az ehhez hasonló szorvány meteorok egész évben éjjel és nappal is hullanak.
1: A túlnyomó többség az nagyjából ekkora, sőt kisebb, néhány centig bezárólag az, amit úgymond mindenki ismer és a legtöbben látnak is az égbolton. Ez egy hosszú volt, tényleg ez egy viszonylag ritka dolog, nem mondanám példa nélkülinek, meg nem mondanám olyan különlegesen fényesnek is, ami ebben a különlegességét adta, az tényleg az, hogy milyen hosszan, milyen szépen lehetett követni az útját.
0: Csak nem 600 dolgozónál függesztették fel a munkát a BYD építkezésén, derült ki a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal Magyar Hangnak adott válaszából. A szegedi óriás beruházás ellenőrzései során eddig összesen 139,2 millió forint munkavédelmi és foglalkoztatási bírságot szabtak ki, és a kivitelezési munkálatainak megkezdése óta 33 foglalkoztatás felügyeleti és 14 munkavédelmi hatósági ellenőrzés indult. Újra felbukkant Magyarországon a majomhimlő. A ritka vírus okozta fertőző betegség két megyében jelent meg. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei férfi, valamint egy 27 éves Pest megyei férfi betegedett meg. Egyikük sem részesült korábban Mpox elleni védőoltásban. A kezdeti tünetek között láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom és nyirokcsomó duzzanat jelentkezhet, majd jellemzően viszkető bőrelváltozások, hólyagok alakulnak ki. És olyan rosszul teljesít Miley új albuma, hogy rekordot is döntött vele. Szeptember közepén jelent meg az énekesnő 10. Bass Persuades nevű lemeze. Bár a korong az első helyen debütált a Billboard 200-on, a második héten viszont egészen a 157. helyre zuhant. Ez a legnagyobb visszaesés a lista történetében az első helyen debütáló albumok között. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Forgalmasabb a Kiskörút, a Tisza-Lajos körút végén kell főként több autóra számítani. Az útjavítási munkálatok pedig folytatódnak a József Attila sugárúton, emiatt van mit kerülgetniük az autósoknak akár a Nagykörút után, vagy pedig a körtöltést követő szakaszon, és úgy tudjuk, hogy Trafipax is dolgozik a Párizsi körúton. Bruno Mars életigenlő hozzáállása az összes zenében hallatszódik, még azokban is, amik ilyen nagyon mély érzelmes és kifejezetten komoly, vagy netán szomorkás dalok. Na most nem ilyen jön, hiszen javában zajlik a munka, közben szól a 88, és itt az I Just Might.

Rövidesen random trip koncertjegyek is várnak. Itt a 88-ban pedig a nagy visszatérő Celine Dion énekelt most újra. Még egyébként a 90-es években karrierje csúcsán szólt tőle a That's the way it is. A hírek szerelmesei közben készítik a szegedi információkat nekünk, és majd 55-kor ismét hallhatunk róluk. Valamint Ed Sheeranről is, aki hát egészen újra gondolva folytathatja most amerikai koncert körútját, azután, hogy volt ez a kis politikai, közéleti balhét körülötte, amiről gyakorlatilag nem is feltétlen tehet. Tehát ez azért egy nagy szó még, mind a mai napig a digitális világunkban, hogy van egy koncertér, mondjuk több tízezer amerikaival, valakinek ott adsz egy mikrofont, meg a szabad gondolatok lehetőségét, aztán vajon ledobja-e azt a bizonyos bombát, ami utána mindent elsöpör? Hát McLemore ezt ugye megtette. Többször beszéltünk már erről az esetről. Adjuk át magunkat ismét csak a zenének, így a politikusan, és mindjárt a Sapphire szól egy csirentől, viszont előtte hazai kedvenceink, a Follow the Flow is szót kér most, ez a valahányszor itt a 88-ban.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 zenei tesztje.
2: Most! Most! Most!

0: támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
0: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
0: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
0: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
2: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
1: És mondd el, hogy mint mindig,
2: most is a Rádió 88-at hallgatod.
0: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
4: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élőszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
11: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Legyen velünk az egészség, az mindig fontos és jól jön. A kabai patika pedig a porcerősítők, míg pedig a glükozamin és a kondroitin szulfát tekintetében osztottak meg információkat. A porcok rugalmasságának megőrzését segíthetik, illetve lassíthatják a porcpusztulás folyamatát. A különböző építő kövei a porc szövetnek, és hát ezek ugye szájon át pótolhatóak. Továbbá a klasszikus gyulladás csökkentő gyógyszerekhez hasonlóan képesek mérsékelni az ízületi gyulladást, így közvetetten fájdalomcsillapító hatásúak is, ezáltal jelentősen javíthatják a mozgásképességünket.
0: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

sugárok dalokat mindig jó hallani. Ez pedig a Lottika Mixer itt a 88-ban. Szombaton a Random Trip a Hiate Klubba látogat majd, és páros belépőjegyet nyerhetsz most egyetlen jó válasszal. Ezzel pedig egy kis hétvégi zenei kikapcsolódást is tudunk akár biztosítani. Vajon milyen poszton játszik a zenekarban a Random Trip alapítója? Neki nyilván a kezdetektől ott van, és vezetgeti a formáció életét. Az A tippem szerint cellón, a B válasz szerint pedig dobon. Érdekes a téma szempontjából az is, hogy hány olyan zenekar van, ahol egyébként szintén ugyanilyen posztban ülnek a zenekar vezetők. Nem mindig, de gyakorta előfordul akár ez is. Na szóval a Random Trip alapítója vajon csellózik vagy dobol a formációban? Küld válaszot

0: Egy kis Blaha zenei élmény itt a 88-ban. A Random Trip is várja hallgatóságát, és most Márknak sikerült megnyernie páros belépőjegyét, hiszen kiderült a játékkérdés keretében, hogy a Random Trip alapítója dobol a formációban. Köszönöm szépen a sok-sok választ, Márknak pedig igazán jó szórakozást majd szombatra. Holnapra pedig nagyon jó időtöltés nekünk a szinte nyárias időben, ugyanis 27 fok lesz majd, a hajnali 10 fokról emelkedik, mint egy 17 fokot a levegő hőmérséklete itt Szegeden. Ez nagyon jól hangzik, jön egyébként egy hideg front, viszont holnap még számottevő csapadék nem valószínű itt a térségünkben. Most azonban egészen biztos, hogy a hírekkel folytatjuk.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: A Szegedi Fatima Ház alapítvány is kint lesz a Burger Blues Beer Fesztiválon. Péntektől vasárnapig olyan készségfejlesztő játékokkal vesznek részt az Erzsébet Liget programjai között, amik kicsik és nagyok számára is kihívást jelenthetnek. Kis Erzsébet elnök hozzátette, a helyszínen is várják az anyagi támogatásokat, hiszen egy gyermektábort alakítanak ki egy Esotthaló melletti határőr laktanyából.
1: Logikai játékokat viszünk ki, amivel így a gyerekek is, meg a felnőttek is jól le tudják magukat foglalni, mire megfejtik. Ezek ilyen ördöglakatok, meg logikai kirakós játékok, általában szokták szeretni az emberek.
0: Pokrócokkal együtt dobtak ki 13 kutyakölyköt Kübekháza mellett. A Délmagyar azt írja, az állatokat egy félreeső bekötő útnál találták meg szombaton, míg aznap biztonságba kerültek a Tapancs Állatvédő Alapítványnál. Azóta többen is érdeklődtek irántuk, az örökbeadásukat már az állatvédők intézik. Magyar Péter bejelentette, hogy felbontja a kormány a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziót. A miniszterelnök szerint a Mészáros Szépáros elfogadta a döntést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a szerződést, ami azonban szerinte nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Szerinte az állam 53%-kal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61%-kal olcsóban tudná a nagy karbantartási feladatokat ellátni. És jövőre Budapesten is újra felcsendülnek a Pink Floyd legendás dalai. A Roger Waters Presents Legacy című show 2027. június 1-én érkezik a Budapest arénába. A több mint 2 órás koncerten Roger Waters, a zenekar egyik alapítójának a fia, Harry Waters vezetésével szólalnak meg a zenekar klasszikusai. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Dolgoznak a körtöltésen túl az Algyői úton, de a József Attila sugárúton is útjavítási munkálatok, amik most egy kicsit keresztbe tesznek az arra közlekedőknek. Torlódik is ott emiatt egyébként a forgalom. A Párizsi körúton pedig Trafipax figyeli a közlekedőket. Az M5-ösön csak ne olyan sietősen Budapest felé, hiszen Ócsa térségében csak egy sávon halad a forgalom, emiatt pedig a 30-as kilométer szelvénytől a 22-es kilométer szelvényig torlódik a kocsisor. A közlekedés infód van, elküldheted azt SMS-ben, de hívhatod is a 0632998888-at.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
3: Eminemi a terep most itt a Rádió 88-ban, aki technikailag már kétszeres nagypapa. 2 évvel, amikor a Houdinivel egyfajta nagy visszatérést valósított meg, akkor még nem tudhattuk pontosan ezt az információt, de aztán az egyik klipjében is megjelent ez a nagyon fontos élethelyzet változás.

0: Robin, ez siker a Show Me Love volt itt a Lucky Let's Go-ban, ahol játszunk.
1: Itt az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
0: Az önfelett játék és élménygyűjtés örömét kínálja ma is egyébként a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház ajándéka. Ugyanis 2 órás családi belépőjegyet lehet most nyerni a játszóházba. Idézzük fel a gőzölgő, meleg kifli és az utánozhatatlan kakaó illatvilágát. Annak idején nagyon mentek a városban ugye a teivók, amikből több is jutott. Nézzük most a terek tekintetében, hogy vajon melyik téren működött teivó. A következő 2 közül, ez a tippem a Klauzál tér, a B válasz lehetőség a Széchenyi tér. Ha helyesen válaszolsz, nevedet is elküldöd SMS-ben most a 0630 299 88-88-ra. Tiéd lehet tehát az óra nyereménye. Vajon melyik téren működött teivó korábban Szegeden? A Klauzál téren, vagy pedig a Széchenyi téren? Várom válaszod.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
0: A holnapi nap tekintetében több izgalmas történés is lesz majd, például az egyetemistákat és valamennyi karról egy ház alá, egy tető alá hívja majd a Hungi, hiszen K. Kevinnel, Buraival, Márióval, a Parnograsztal, Molnár Tomival és Elel Juniorral lehet többek között mulatni az összegyetemi gólyatábor keretében, ami egyébként holnap este lesz tehát a The Welcome Day keretében a Hungi falai között. Az időjárás pedig még továbbra is kegyes lesz hozzánk, hiszen 27 fokos csúcsra lehet majd számítani Szegeden, ami azért nagyon baráti így október közepe felé tartva. A Gedzu meg a Dani 3 órája is vár majd reggel 6 és 9 között. Ezúttal pedig témánk lesz a Pink Október. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés. A sport és a női egészség szempontjából és a Chomsistól érkezik majd 2 vendégünk. Itt a Rádió 88-ban. A következő pár perc pedig most Mr. Props-szal telhet, ez a Waves.
2: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthon.

0: Ugye vihar a szárnya.
1: Hajrá, ifjak, itt volt velünk a Halott Pénz zenéje, a Lucky Let's Go-ban. Pár perc múlva pedig már a Soul Wave lendülete vár. A mediterrán életérzés zenei nagykövete is mindjárt itt a Lucky Let's Go-ban. Álvaro Soler zenéje is szól. Amint válogattunk, újra egy jó ízűt a szegedi programokból, és természetesen Madonnát sem kell sokáig mellőznünk majd.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stopp Autós Iskola.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
8: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
10: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
8: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. Szegedi szabadtéri.
11: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
12: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
13: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
14: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
15: Szegedi Árkádban.
14: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
6: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
15: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Macáka Noémi ül ma zongorához, Temesi Mária és Altorjai Tamás pedig a Kékszakállú Herceg Vára című opera előadás hangjai lesznek az Agórában. Szeretettel várják az opera kedvelőket, a kezdési időpont ma 18 óra. A Somogyi Könyvtárban az Utazás az íróasztalon körül program Janikowski Éva emlékkönyv című bemutatója 17 órára várja a nagy érdeműt. Angol estel készülnek ma a rektori épületben este 7-es kezdéssel. A Hesszerda 119. felvonása, az Energizer pedig a Number One-ban majd este 8 órától várja azokat, akik egy kicsit lazábban töltenék a ma estét. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Itt a Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel. A héten elkísérlek hazafelé délutánonként. Korábban balesetről kaptunk hírt a Csárda vonalából az 55-ös számú főútról, tehát még az 502-es elkerülő előtti szakaszon. Az arra közlekedőktől egy kis figyelmet azért mindenképpen kérnénk. És vigyázzunk a körtöltés előtt és után is a József Attila sugárúton, hiszen itt most útjavítási munkálatok zajlanak. Eléggé nagy a felfordulás most emiatt, legalábbis a város forgalmi térképe jelentősebb torlódást mutat ezen az útszakaszon. Egyrészt, ha van onnan bármi aktuális infót, köszönöm, ha megosztod velünk a 0632998888-on, illetve lehet, hogy a délutáni hazaút során, amennyiben van rá opció és lehetőség, érdemes esetleg kerülő utat választani. Konkrétan a József Attilán a Nagykörút és a harmadik körút közötti szakaszon aktuális a gond probléma, és az Algyői úton is torlódás nyomai mutatkoznak most a forgalmi térképen. Itt a Rádió 88-ban pedig Taylor Swift most csak úgy könnyedén átsegít bennünk a délután ezen részén, akár a közlekedésben is képletesen. Jön az Oplight.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.
2: I had a

0: Taylor Swift lazasága most is jól esett, és remélhetőleg örömteli órákat tölthet majd a Tiszagyöngye rendezvénytereme és játszóházban. Családostúl az órajátékának nyertese. Teivó ügyben érdeklődtem, ugye nem a Klauzál, hanem a Széchenyi téren működött annak idején Teivó. Volt amúgy egy a Somogyi utcában is, ez még nem a Poci. Aztán az ugye a 90-es évek második felében nyitott, és 14 évig tudott versenyben maradni a gyorséttermekkel. Megvolt a Teivóknak annak idején a maguk bája. Gratulálok nyertesünknek, Icunak, aki tehát páros családi belépőjegyet nyert. Mi pedig holnapra megnyertük a 27 fokot, napsütötte idő valószínű majd itt Szegeden. És jó hír, hogy számottevő csapadék nem bonyolítja a napunkat.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
5: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.sshomedesign.hu.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
1: Ez reklám volt.
9: Csak pórázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő két hétben Csongrád-Csanád megyében. Holnapig tart a rókák veszettség elleni vakcinázása, emiatt október 23-áig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó csalétkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
10: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
9: Mentősökre támadt egy erőszakos szegedi férfi, egyiküket még le is köpte. Italozás után lett rosszul egy férfi, akihez mentőt hívtak. A kiérkező mentősök be akarták tenni a mentőautóba, de a férfi ismerőse ezután fenyegetni és szídni kezdte őket. Egyiküket leköpte és a pulóverénél fogva megrángatta, majd a jármű tolóajtaját is rángatni kezdte. A mentősök ezután rendőri segítséget kértek. A férfi bűnösségéről a szegedi járásbíróság dönt. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai rendezvény sorozat szervezése miatt. A gyanú szerint versenyt korlátozó megállapodás történhetett. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Café nyert el, miután a három meghívott cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza Párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. És a Street 16 nyerte az Öröm a zene tehetségkutató sorozatot. A rock trió hangszeres tudásával, dalaival és előadásmódjával győzte meg a zsűrit. Az év felfedezettje Kertész Bogi lett, míg az Artis Youth szövegíró tehetség díjat Korda Bonifác kapta. A következő évad első döntőjét november 7-én rendezik Pakson. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Több balesetről is befutott hozzánk sajnos hír. A Bajai úton az 502-es elkerülő előtt még mindig aktuális a probléma, valamint a Makai úton a Barázda utca vonalában ugyancsak baleset fogadja most az arra közlekedőket. Ezt többen megírták nekünk, köszönjük az információt. Hallgatunk pedig hívta is a 0632998888-as számunkat, és azt írta, hogy deszk felé van a baleset, illetve ráfutásos balesettel találkozott. Szintén a Makai úton, a benzinkút környékén. Az 5-ös főúton három személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében, a 110-es kilométernél lehet találkozni félpályás útzárral, és mintegy 7-8 kilométeres kocsisor alakult ki az M5-ösön Budapest irányában, Ócsa térségében, a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Ennyi nem túl pozitív információ után itt egy igazán pozitív töltetű dal most az NSYNC fene gyerekétől. Justin Timberlake 10 évvel ezelőtt adta ki ezt az életvidám dalt, amit azóta is jó minden alkalommal hallgatni. Most itt a 88-ban a Can't Stop the Feeling szól.

dugis vagy rohangálós. Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: szegediséget most az Imágó Mundi képviselte. És abszolút Szeged itt a 88-ban, hiszen minden órában szállítjuk a közlekedési információkat. Köszönjük, hogy velünk tartasz, és a Kérdezik ne feledd a Rádió 88 kísért hazafelé is. Az 55-ös számú főúton még ott lehetnek a rendőrök a korábbi balesetnél a Csárda vonalában, de a Szabadkai úton is láttak hallgatóink egyébként rendőröket túl a körtöltésen már, és sajnos baleset van a Makai út végén is a Barázda utca vonalában. Erről adtak hírt a Lucky Let's Go hallgatói. Közben pedig jelentősebb kocsisor a Kossuth-Lajos-Sugár úton főként befelé haladó irányban, szintén ebben a régióban a rendőrségi mérőeszköz is kint van még a rendőrség épülete előtt. A Párizsi körúton egykori rendőrség épület, ha nagyon korrektan akarunk fogalmazni, és most Laurinra bízzuk azt, hogy nagyon korrekt módon zenéjön nekünk, hiszen az Eurovízión is azért már többször bebizonyította rátermettségét. Tattoo című dala jön, aztán pedig a Maroon 5-tól. Itt a This Love mindjárt a 88-ban.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Kellemes délutánt, vagy minek is nevezzem ezt, és közben jó utat a Lucky Let's Go-t hallgatva. Az Agyi úton befelé átjutva a körtöltésen újabb meglepetések várják az autózókat, hiszen a József Attila sugárúton ugye burkolatjavítási munkálatok zajlanak ma és holnap, és emiatt még nehezebb egyébként az átjutás, gyakorlatilag mindkét irányban a József Attila sugárúton. Korábban trafipaxot raktak ki a rózsaszín ex-rendőrség épület elé a Párizsi körútra. Torlódik most már a kocsisor, egyébként a Bertalan híd mindkét oldalán, így a Római körúton is jóval lassabb a haladás, és ez kihat a Szilléri sugárút forgalmára is, mellette pedig az Újszegedi oldalon a Temesvári körúton sem túl gyors léptekkel tudunk szágoldani, illetve a Csillagtér is most egy igen fontos forgalmi gócpont, ott több irányból is most hosszabb kocsisor várakozik, hogy a téren a körforgalomban egy kicsit cirkulálhasson. Az 55-ös számú főúton volt az 502-es elkerülő előtti szakaszon baleset, valamint a Makai út végén is történt korábban sajnos baleset. Ezekkel együtt kíván a Rádió 88 jó utat, és a Drive Safe, mindjárt pont a témához passzolóan, jön Niall Horan-tól és Miles Smith-től.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani!
3: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
1: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Na anyu, te most beleharaptál egy almába?
2: Bele bizony, ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
3: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
2: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
3: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
4: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
5: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
9: Sötétben tapogatózol az utakon?
10: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
9: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
11: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
12: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
11: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
13: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
14: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: Egészségünk most a téma néhány pillanatig, a vas szerepét tekintve pedig ugye képtelenek oxigén nélkül sejtjeink az energiatermelésre, a folyamatos ellátásért pedig a vérben található vas a felelős. Szervezetünk amúgy okos gazdálkodó, hiány esetén először a belső raktárait éli fel, hogy a vérképzést fenntartsa. Ilyenkor egy egyszerű rutin vérkép még jónak tűnhet, de a kimerülő tartalékok miatt a légszomj vagy a szokatlan gyengeség már figyelmeztet, mivel a belső készletek állapota felszín alapján nem látható, a vérvétel során a raktározott vas szintjét is érdemes mérni. A részletes lelet segít benézni a kulisszák mögé, így a pótlás még az üzemanyag teljes elfogyása előtt megkezdhető.
16: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
15: Ha szereted az opera műfaját, akkor a Szent Györgyi Albert Agórában lesz mit hallgatni. Ma a Kékszakálú Herceg vára kezdődik, majd Bartó Béla műve 18 órától hallható ott. Ajánlom aztán Lengyel Dalma 60 perces egyzését a Jatéban, az Afro House Workout majd 6 órától vár, a Hesszerda a Number One-ban pedig este 8-kor indul majd el. Több mozifilm a kínálatban, így például a Verity 18.45-től vagy este 8-tól a Plázában, ahol felnőtteknek a Kaptár is ott van a kínálatban 18.30-tól vagy 20.30-tól, és például a Neon Pokol felirattal a belvárosi moziban ma este 8.40-től vár.
16: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek.

0: ezzel az eső témával Lady Gaga most is nagyon betalált. Az időjárástól pedig most a legpozitívabb előrejelzések alapján azért számíthatunk majd némi eső a hétvége során, pont amikor az ember ugye egy kicsit jobban ráérne és szívesebben mozdulna a természetbe. Hát az a szomorú inverse helyzet alakult ki, hogy holnap 27 fok várható, aztán pénteken már csak 22, utána pedig a hétvége két napján 20 fok alatti értékek valószínűek esővel tarkítva. Tehát ez az ősz egyébként, úgyhogy ez a holnap is, meg egyébként néha, hogy mondják, minden nap ajándék. A Rádió 88 közlekedési informátora lehet, a 06 32 99 88 88 a számunkon. Hívható, vagy SMS-ed is várom ide. A délutáni közlekedési helyzetben pedig érdemes szót ejteni. Továbbra is a József Attila Sugár úton a lassabb átjutás lehetőségéről dolgoznak is ott, és a Bertalan híd Újszegedi híd főjénél is továbbra is ott a szokásostól eltérő sávhasználat, vele együtt pedig a torlódás is. A rendőrség egykori épülete előtt, a Párizsi körúton még mindig kint a trafipax, a Dorozsmai úton pedig többen hajtanak kifelé, így az 502-es elkerülő előtt most is egy szakaszon lassabb haladásra készül. Nálunk pedig újabb zenei élményekre, amit most Tóth Abigail a Sugar Daddy-vel garantál.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Itt a Lucky Let's Go a 88-ban. Elveszítette tegnap rendszám tábláját hallgatunk. A Nagyállomás és Béketelep között eshetett le az autójáról. MKE az első három betűjele, régi formátumú rendszám. Ha megtaláltad, szólj nekünk a 444-0880-on akár. Az időjárás is szól arról, hogy holnap még nyárias időre számíthatunk, mármint majd délutánra lesz 27 fok, a hajnali 10-ről emelkedik majd nagyon határozottan a léghőmérséklet. Utána pedig enyhébb hajnalok fogadnak bennünket a hét hátralévő részében. Ez egy hidegfront munkásságának köszönhető, amely egyébként a hétvégére számottevő esőt is ígér majd ide a környékünkre. A hírek szólnak most!
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak!
0: Több forgalmas útvonalunkon is fennakadással találkozni. A József Attila sugárútról írt most pár perccel ezelőtt hallgatunk, hogy torlódás vagy baleset van arrafelé. Valószínűleg az útjavítási munkák szólnak közben, a városforgalmi térképe is egyébként a régi Hungáriától egészen a harmadik körútig mutat számottevő torlódást most a József Attila sugárúton, és baleset a Vértó vonalában is hallgatunk, onnan jelentkezik.
2: Történt egy kocsanásos baleset a Rókusi körúton, Telefontoronynál, Okosházi körút irányába. A belső sávot nem lehet használni jelen pillanatban.
0: A Rókusi körúton, a Csongrádi sugárúti kereszteződés előtt, tehát szintén baleset Felsőváros irányában.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: Dani, Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
6: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
7: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
8: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
7: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
8: És a mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
7: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Senior Szerda mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600. 600 forint egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.morahalom.hu oldalon.
9: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
5: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel!
10: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Ez reklám volt.
11: Ez a Lucky Let's Go.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
12: Tehát tetoválú versenynek és kiállításoknak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a Fekete Sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csaknem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa több részéről egyaránt.
13: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
12: Szegeden tanulják az európai városok képviselői, hogyan lehet zöldebbé és klímaállóbbá tenni a településeket. A Szeged.hu azt írja, a kétnapos találkozón 26 uniós város 40 résztvevője ismerkedik a szegedi megoldásokkal, köztük a városi fatérképpel és az asszály idején indított közösségi faöntöző applikációval. A vendégek szerint több szegedi ötletet is érdemes lenne saját városaikban is bevezetni. Romlik a helyzet, több városban is szennyezett a levegő. Ilyen hely Szombathely, Pécs, Szeged, Szolnok, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Békés Csaba és a Hortobágy is. A levegő minőségének a napok óta tartó száraz, gyengén szeles idő sem tesz jót. A problémát elsősorban a szállópor magasabb koncentrációja okozza. És hasfelmetszőcsekről készít sorozatot Nemes Jeles László. Az Oscar-díjas filmrendezőnek nem ez lesz az első nemzetközi munkája. A Zikört című széria középpontjában Walter Zikört német-brit festő áll, aki vagy maga volt a hasfelmetszőcsekként elhíresült londoni sorozatgyilkos, vagy sem. Minden esetre néhány szakértő rágyanakszik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egyre nagyobb sor alakul ki a Rókusi körúton a Vértónál, Makkosháza irányában történt ugyanis baleset a belső sávban. Nálunk mindjárt Rihanna vagy éppen Horváth Tomi is a mikrofonhoz áll, előtte pedig a 54 Ultra, Another közös Talk to You.

6 évvel a megalakulásuk után a Cobra Starshipnek nemzetközi áttörést hozott ez a dal. A You Make Me Feel, azóta egyébként már kétszer újra összeálltak, nagyon határozottak ebben a témában, ja nem. Viszont, hogyha nem voltál még a Pik Arénában, vagy rég láttad a mieinket az impozáns arénában, akkor pénteken majd a Gedzu meg a Daniban a reggeli műsorunkban két BL meccsre és a Veszprém elleni rangadóra is érvényes mini bérletet lehet majd nyerni. Érdemes velünk tölteni a reggelt majd. Pénteken is, na persze, nem csak emiatt. Ma reggel tetováltunk, és rövidesen majd egy pár pillanatot felidézünk a ma reggel beszélgetéséből. Viszont mindjárt a Coldplay is vár, illetve DJ témában tudjuk nagyon jól, hogy nálunk most itt egymásnak adják a keverőpultot, a nevesebbnél nevesebb DJ-k. Így csatlakozik majd szombaton DJ Topic a Klub 88 formációjához. Viszont most DJ személy az éter, és itt az évezredforduló környéki Heaven Szeged kedvenc zenéi között.

0: All right.
1: Nagy energiák szóltak most a Lengyel Johannától, az előző Megasztár győztesétől, és mindjárt energikusan neki lendülünk a projektnek, hogy találjunk holnap a programot.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
3: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
3: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amanit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amani, a Novotel mellett.
8: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60.000 árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
15: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ne feledd, a programok keresgélése kiválasztása közben is a Rádió 88 szól, holnap pedig Varga Laura fuvola művész és Klebnicki György zongora művész várja szeretettel a rektori épületben a Mítosztól a Modernizmusig zenei programjuk érdeklődőit, este 7-kor tehát a rektori épületben holnap. Jön a The Welcome Day, az összegyetemi parti majd a Hungiban este 8 körül indul el, számos fellépővel, de az űrös banda is színpadra lép az IH rendezvény központban, táncház követi az este 7-kor kezdődő koncertjüket. Ugyancsak a holnapi napon a TTIK Bolya Intézet egyetemi docense dr. Kosztolányi József mond majd verset a rektori épület előtt 12 óra 10 perctől. A gyermekeknek a Tömörkény István Művelődési Házban az őszi áloműző kamara varázs zenés gyermekprogram 10 órától veszi majd kezdetét. Számítanak a véradókra is holnap a vérellátó központban 10 és 18 óra között. Köszönet a segítségért!

0: A rajongóknak az ősz igazi lendületét hozta el Miley Cyrus már mindjárt szeptember 4-én az új albumával, és ennek a címadó dala szólt most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Ma reggel a Gedzu meg a Dani műsorunkban a tetoválásokról volt szó, illetve a tetoválásokkal kapcsolatos sztereotípiák is előkerültek a műsorban.
1: A nagymamám 94 éves, az ő meggyőződése, hogy akinek más színű a bőre, vagy esetleg börtönbe volt, csak annak van tetoválása. Aha. Hány évet voltál bent?
2: Az összeset.
3: Szerintem az abszolút elmondható, hogy sokkal nyitottabbak az emberek a tetoválásokra, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
0: Holnap a Pink Október egyik sportos megmozdulásáról hallhatsz majd. Onkológus vendégünk mellett a Csomszíz vezetője is itt lesz majd holnap egyébként a Gedzu meg a Daniban reggel 6 és 9 óra között. Következő fellépő művészünk pedig Veréb Tomi, aki annak idején a Budapesti Operett Színház színpadán vált ismert, hiszen éveken keresztül volt a tagja 2025-től az Erkel Színház társulatát erősíti. Ma viszont, hogyha valakit meg kell említeni művésztő egyébként, a Víg Színházban több mint 60 éve játszik, és ma van a szülinapja Halász Juditnak, úgyhogy neki is szóljon most akkor ez a vidám dal a szülinapja alkalmából. Veréb Tomi folytatja.

0: hogy mi szóljon.
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.

0: Itt volt a Hot Right Now 88-ban. Nagyjából két hónapja micsoda forróság volt egyébként még itt Szegeden is. A holnapi nap még, ami azt illeti, egy kicsit eltér a következő napoktól, hiszen 27 fokos csúcs is előfordulhat majd. Most is amúgy 24 fok van, ez nagyon kellemes, hogyha kilépünk, azonban gyorsan csökken majd az este felé haladva a hőmérséklet itt Szegeden. Enyhébb lesz egyébként már a péntek hajnal, akkor csak 15 fokig hűl majd a levegő, viszont 20 fok körüli értékekre számíthatunk a hétvége során, hidegebbek lesznek tehát a hétvégi napok. Híreinket követően itt a 88-ban a terep már David Guettáé.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik mixével.
3: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
3: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
3: Most mi számítunk rá?
2: Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját.
3: Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal.
2: Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segíthetsz nekünk.
3: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
2: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
3: És mondd el, hogy mint mindig,
2: most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az élet.

0: Látványos, hosszú másodpercekig látható hulló csillag szelte át a szegedi eget ma hajnal 1 óra 40 perc környékén. A kavics méretű meteor az első pályaszámítások szerint mintegy 88 km magasan, lapos szögben lépett be a légkörbe Kiskunhalas térségében, majd délkeleti irányban haladt tovább Szeged mellett elhaladva. A meteor légköri pályája mintegy 160 km lehetett. Temesvártól délre hunyt ki és tűnt el az égboltról. Kelemen Tamás, a szegedi csillagvizsgáló munkatársa elmondta, az ehhez hasonló szorvány meteorok egész évben éjjel és nappal is hullanak.
1: A túlnyomó többség az nagyjából ekkora, sőt kisebb, néhány centig bezárólag az, amit úgymond mindenki ismer és a legtöbben láttak is az égbolton. Ez egy hosszú volt, tényleg ez egy viszonylag ritka dolog, nem mondanám példa nélkülinek, meg nem mondanám olyan különlegesen fényesnek is, ami ebben a különlegességét adta, az tényleg az, hogy milyen hosszan, milyen szépen lehetett követni az útját.
0: Csak nem 600 dolgozónál függesztették fel a munkát a BYD építkezésén, derült ki a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal Magyar Hangnak adott válaszából. A szegedi óriás beruházás ellenőrzései során eddig összesen 139,2 millió forint munkavédelmi és foglalkoztatási bírságot szabtak ki, és a kivitelezési munkálatainak megkezdése óta 33 foglalkoztatás felügyeleti és 14 munkavédelmi hatósági ellenőrzés indult. Újra felbukkant Magyarországon a majomhimlő. A ritka vírus okozta fertőző betegség két megyében jelent meg. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei férfi, valamint egy 27 éves Pest megyei férfi betegedett meg. Egyikük sem részesült korábban mpox elleni védőoltásban. A kezdeti tünetek között láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom és nyirokcsomó duzzanat jelentkezhet, majd jellemzően viszkető bőrelváltozások, hólyagok alakulnak ki. És olyan rosszul teljesít Miley új albuma, hogy rekordot is döntött vele. Szeptember közepén jelent meg az énekesnő 10. Bass Persuades nevű lemeze. Bár a korong az első helyen debütált a Billboard 200-on, a második héten viszont egészen a 157. helyre zuhant. Ez a legnagyobb visszaesés a lista történetében az első helyen debütáló albumok között. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Forgalmasabb a Kiskörút és a Somogyi utca is, tehát a kettős körforgalma környékén kell még lassabb haladásra számítani, és több autó várakozik elvileg a belvárosi hídra tartva a Stefániánál. A József Attila sugárúton találhatunk most kerülgetni valókat, és emiatt ott az áthaladás is egy kicsit körülményesebb. Ne megszokásból vezessünk és figyeljük az utakadályokat. A holnapi napon is zajlanak még egyébként az útjavítási munkálatok, mind a József Attila sugárúton, mint pedig a körtöltésen túl az Algyői úton a közút információi szerint. Jó utat kívánok! Facebook oldalunkon éppen arról megy a diskurzus, hogy ki hova teleportálna, hogyha lenne erre éppen lehetősége. Remélem azonban a 88 így is úgy is melletted lesz a mai estén. David Guetta zenéje, a Never Going Home Tonight vár most itt, Szeged kedvenc zenéi között.

0: Alá 9 gomba is itt szól Szegeden, és együtt hallgatjuk Szeged kedvenc zenét, miközben Európa meg annyi kiváló Szeglete most már nem feltétlen elérhetetlen cél, és hogyha az ember ugye ügyesen kalkulál, figyel és mondjuk jó ajánlatokat talál, akkor tényleg pár ezer forintból összejöhet valamelyik európai nagyvárosnak a megismerése. Nos hát a Honey Beast is ezen a nyomvonalon indult el, és külön gondot fordítottak arra, hogy a most érkező daluk klipjét is számos európai nagyvárosban forgassák le, hiszen maga a zene is egyébként erről szól. De meg sok minden másról van, aki például így ítélkezik róla, ez a dal nem akar mindenáron hatásvadász lenni, mégis nagyon mélyre tud menni, pont ettől működik. Csendesen, de nagyon őszintén mesél az érzésekről. Dániel Figergővel készítette el a Honey Beast egyik legutóbbi dalát, és most itt a 88-ban a Bárcsak lennék jön a lap legmenőbb dalaként, remélhetőleg sokakban felidézve. Kellemes európai kalandozások emlékeit.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: Fladály Dát én nem venném a nyakamba, ő azonban nyakába vette a színnagy színpad előtti teljes teret, és hát láthattuk őt fent, lent, a közönséggel együtt bulizni, Alan Walker pedig mindjárt újabb bulis pillanatokat ígér.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: Szafielis Megtart hallottuk, aki jövő nyáron hozza majd el, többek között ezt a dalát is valószínűleg Magyarországra, arra még egy picit várni kell, a holnapi nap azonban hamarabb bekopogtat majd hozzánk. Folytatódik a József Attila sugárút, Algyői útra beígért útjavítási munkálat, így aztán holnap is számíthatunk majd a már ma is feltűnt lassulásra, torlódásra, így aztán, hogyha ezen az utcakaszon közlekedünk reggel, vagy például majd délután, hosszabb menetidőre kell számítanunk. Jön aztán vasárnap, egy nagyon fontos program, a Pink Október, a Mozgáshala az egészségért elnevezésű figyelemfelhívó prevenciós fesztivál. A szervező mellett egy onkológus szakember is vendégünk lesz majd holnap reggel itt a 88-ban, a Gedzu meg a Dani című műsorunkban. Holnap még kapunk egy kis utónyárérzést, köszönhetően annak, hogy 27 fok is lehet majd a csúcshőmérséklet. Addig pedig esténként már van, hogy elkél a pulóver, a takaró, vagy mondjuk oda piríthatunk a zenékkel is, és a folytatásban ez van most itt során a 88-ban. Jön ugyanis a Klub 88 DJ Vádánnal, valamint a műsor házigazdájával DJ Robinnal, holnap délután pedig ugyanígy számít rád a dobozból Bálint K. Gergő. Teljen az egész este nagyon hasznosan, és a 88 társaságában addig is.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okos

0: is the answer.
1: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: Hogyha te is jártál ma, vagy pedig mostanában a József Attila sugárúton Szegeden, akkor biztos ebben, hogy felhúztad egy kicsit magad, hiszen ugye csinálják az utat, de valami fura módon, úgyhogy akkora dugó lett ott délután, meg így már kora este is, hogy hihetetlen. Én is, amikor jöttem be a stúdióba, akkor még mindig nagyon sokan voltak. Na de eljött az idő, hogy egy kicsit lelazuljunk. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Mindjárt érkezik Fájberni az időjárás jelentéssel és a hírekkel, utána pedig a következő két órában Velda mixeit hallhatod.
3: Ez a Rádió 88. Holnap Szegeden még nem kell esőre számítani, de péntekre hozzánk is elír a csúnyább idő. De ne szaladjunk ennyire előre. Holnap reggel 10 fok lesz, délután pedig akár 27 fokot is mérhetünk. Több felhő lehet az égen és a szél is megélénkülhet, de még érdemes kiélvezni a szebb időt. Ha pedig gyakran igénybe veszed az autópályákat, akkor hallgasd a híreket. Arról is szó lesz benne, hogy felbontja a kormány a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncesszió.
1: Napközben dolgozol? Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
3: A Szegedi Fatima Ház alapítvány is kint lesz a Burger Blues Beer Fesztiválon. Péntektől vasárnapig olyan készségfejlesztő játékokkal vesznek részt az Erzsébet Liget programjai között, amik kicsik és nagyok számára is kihívást jelenthetnek. Kis Erzsébet elnök hozzátette, a helyszínen is várják az anyagi támogatásokat, hiszen egy gyermektábort alakítanak ki egy Esotthaló melletti határőr laktanyából.
5: Logikai játékokat viszünk ki, amivel így a gyerekek is, meg a felnőttek is jól le tudják magukat foglalni, mire megfejtik. Ezek ilyen ördöglakatok, meg logikai kirakós játékok, általában szokták szeretni az emberek.
3: Pokrócokkal együtt dobtak ki 13 kutyakölyköt Kübekháza mellett. A Délmagyar azt írja, az állatokat egy félreeső bekötő útnál találták meg szombaton, míg aznap biztonságba kerültek a Tapancs Állatvédő Alapítványnál. Azóta többen is érdeklődtek irántuk, az örökbeadásukat már az állatvédők intézik. Magyar Péter bejelentette, hogy felbontja a kormány a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziót. A miniszterelnök szerint a Mészáros Szépáros elfogadta a döntést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a szerződést, ami azonban szerinte nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Szerinte az állam 53%-kal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61%-kal olcsóbban tudná a nagy karbantartási feladatokat ellátni. És jövőre Budapesten is újra felcsendülnek a Pink Floyd legendás dalai. A Roger Waters Presents Legacy című show 2027. június 1-én érkezik a Budapest arénába. A több mint két órás koncerten Roger Waters, a zenekar egyik alapítójának a fia, Harry Waters vezetésével szólalnak meg a zenekar klasszikusai. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
1: Az

Szerda este is veled van a Rádió 88, Eger kedvenc zenész vannak mixben, egészen 10 óráig itt a Klub 88-ban. Holnapra azért már tartogat Szeged ilyen lazább programokat is. 7 órától kezdődik majd a Zűrös Banda koncertje az IH-ban, a Hungiban 8 órától The Welcome Day 2026 lesz, a Thunder Clubban pedig 10 órától Thunder Ground Hard Techno buli lesz, egy ilyen kis laza hard techno csütörtök este, akár jól jöhet, hogyha szeretnéd levezetni a feszkót, vagy teheted ezt minden este 7 órától itt a Klub 88-al a Rádió 88-ban, ahol ma este is 8 óráig Well Done Mixa szól.

0: mindjárt 8 óra lesz szerda este, és stabil pont az életedben a Rádió 88. A Klub 88-at hallgatod egészen 10 óráig. Mindjárt érkezik Fáji Berni az időjárás jelentéssel és a hírekkel. Megtudhatod majd tőle, hogy kora reggel, hajnalban milyen idő várható, kell-e pulcsi, sál, sapka, kesztyű, téli kabát, hóeke, bármi, vagy pedig elég lesz majd egy laza kardigán. A következő órában 8 és 9 óra között pedig Well Done, Mix-e forog tovább itt a Klub 88-ban.
1: Holnap még élvezd ki a szép időt, reggel 10 fok körül indul a nap, délután pedig akár 27 fokig is melegedhet a levegő. Már egyre több felhő lehet az égen, de esőre még nem kell számítani, az ernyők otthon maradhatnak. A szél megélénkülhet, ez rossz hír lehet a bringásoknak. Ha a kutyussal sétálás is tervben van holnap, akkor figyeld a híreket, mert ebzárlat van 2 hétig. Jönnek a részletek.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
3: Támogatás.

0: Csak pórázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő két hétben Csongrád-Csanád megyében. A rókák veszettség elleni vakcinázása miatt október 23-áig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó csalétkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
1: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
0: Mentősökre támadt egy erőszakos szegedi férfi, egyiküket még le is köpte. Italozás után lett rosszul egy férfi, akihez mentőt hívtak. A kiérkező mentősök be akarták tenni a mentőautóba, de a férfi ismerőse ezután fenyegetni és szídni kezdte őket. Egyiküket leköpte és a pulóverénél fogva megrángatta, majd a jármű tolóajtaját is rángatni kezdte. A mentősök ezután rendőri segítséget kértek. A férfi bűnösségéről a szegedi járásbíróság dönt. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai rendezvény sorozat szervezése miatt. A gyanú szerint versenyt korlátozó megállapodás történhetett. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Café nyert el, miután a három meghívott cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza Párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. És a Street 16 nyerte az Öröm a zene tehetségkutató sorozatot. A rock trió hangszeres tudásával, dalaival és előadásmódjával győzte meg a zsűrit. Az év felfedezettje Kertész Bogi lett, míg az Artis Youth szövegíró tehetségdíjat Korda Bonifác kapta. A következő évad első döntőjét november 7-én rendezik Pakson. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Veldám.

Az est lendületét 9 óráig Beldam biztosítja, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és már nem kell sokat aludni, hiszen mindjárt itt a hétvége jön a szombat, és debütál a Klub 88 új csapattagja, aki nem más, mint a nemzetközi hírű producer és DJ Topic. Az ő mixét hallhatod majd tehát szombat este 7 órától, ma a Klub 88 egészen 10 óráig szól itt a Rádió 88-ban.

0: A Klub 88-at hallgatott szerda este itt a Rádió 88-ban. Azonnal 9 óra lesz az elmúlt két órában Verdal mixeit hallottad. Jön majd a folytatásban az én mixem, de csak Fáj Berni után tőle. Megtudhatod, hogy milyen idő várható a folytatásban, és milyen események történtek Szegeden, valamint a nagyvilágban. Én Büte Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt, hogyha teheted.
1: Holnap még ránk kacsint egyet a nyár, reggel még 10 fok körüli hőmérséklet fogad, délutánra 27 fokig melegszik a levegő. Változóan felhős napos időnk lesz, amit érdemes kihasználni, mert péntektől egy kicsit elromlik az idő. Szeged az élen jár klímatudatosságban, olyannyira, hogy európai városok képviselői is ide jöttek tanulni. Mindjárt erről is szó lesz a hírekben. Tetováló versenynek és kiállításoknak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a Fekete Sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csaknem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa több részéről egyaránt.
2: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
1: Szegeden tanulják az európai városok képviselői, hogyan lehet zöldebbé és klímaállóbbá tenni a településeket. A Szeged.hu azt írja, a kétnapos találkozón 26 uniós város 40 résztvevője ismerkedik a szegedi megoldásokkal, köztük a városi fatérképpel és az asszály idején indított közösségi faöntöző applikációval. A vendégek szerint több szegedi ötletet is érdemes lenne saját városaikban is bevezetni. Romlik a helyzet, több városban is szennyezett a levegő. Ilyen hely Szombathely, Pécs, Szeged, Szolnok, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Békés Csaba és a Hortobágy is. A levegő minőségének a napok óta tartó száraz, gyengén szeles idő sem tesz jót. A problémát elsősorban a szállópor magasabb koncentrációja okozza. És hasfelmetsződzsekről készít sorozatot Nemes Jeles László. Az Oscar-díjas filmrendezőnek nem ez lesz az első nemzetközi munkája. A Zikört című széria középpontjában Walter Zikört német-brit festő áll, aki vagy maga volt a hasfelmetsződzsekként elhíresült londoni sorozatgyilkos, vagy sem. Minden esetre néhány szakértő rágyanakszik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. A szél megélénkülhet. Hajnalban kicsit melegebb lesz, mint az elmúlt reggeleken, 10 fokot mérhetünk, délután pedig akár 27 fokig is melegedhet a levegő. Viszont ez lesz az utolsó melegebb nap a héten, pénteken már esőre, zivatarra számíthatunk. Ha pedig az eget kémlelnéd, megéri, mert ma hajnalban is látványos hulló csillag szelte át a szegedi eget. Erről is hallhatsz bővebben a hírekben. Látványos, hosszú másodpercekig látható hulló csillag szelte át a szegedi eget ma hajnal 1 óra 40 perc környékén. A kavics méretű meteor az első pályaszámítások szerint mintegy 88 km magasan, lapos szögben lépett be a légkörbe Kiskunhalas térségében, majd délkeleti irányban haladt tovább Szeged mellett elhaladva. A meteor légköri pályája mintegy 160 km lehetett. Temesvártól délre hunyt ki és tűnt el az égboltról. Kelemen Tamás, a szegedi csillagvizsgáló munkatársa elmondta, az ehhez hasonló szórvány meteorok egész évben éjjel és nappal is hullanak.
2: A túlnyomó többség az nagyjából ekkora, sőt kisebb, néhány centig bezárólag az, amit úgymond mindenki ismer, és a legtöbben látják is az égbolton. Ez egy hosszú volt, tényleg ez egy viszonylag ritka dolog, nem mondanám példa nélkülinek, meg nem mondanám olyan különlegesen fényesnek is, ami ebben a különlegességét adta, az tényleg az, hogy milyen hosszan, milyen szépen lehetett követni az útját.
1: Csak nem 600 dolgozónál függesztették fel a munkát a BYD építkezésén, derült ki a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal Magyar Hangnak adott válaszából. A szegedi óriás beruházás ellenőrzései során eddig összesen 139,2 millió forint munkavédelmi és foglalkoztatási bírságot szabtak ki, és a kivitelezési munkálatainak megkezdése óta 33 foglalkoztatás felügyeleti és 14 munkavédelmi hatósági ellenőrzés indult. Újra felbukkant Magyarországon a majomhimlő. A ritka vírus okozta fertőző betegség két megyében jelent meg. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei férfi, valamint egy 27 éves Pest megyei férfi betegedett meg. Egyikük sem részesült korábban mpox elleni védőoltásban. A kezdeti tünetek között láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom és nyirokcsomó duzzanat jelentkezhet, majd jellemzően viszkető bőrelváltozások, hólyagok alakulnak ki. És olyan rosszul teljesít Miley új albuma, hogy rekordot is döntött vele. Szeptember közepén jelent meg az énekesnő 10. Bass Persuades nevű lemeze. Bár a korong az első helyen debütált a Billboard 200-on, a második héten viszont egészen a 157. helyre zuhant. Ez a legnagyobb visszaesés a lista történetében az első helyen debütáló albumok között. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Ez a Rádió 88. Holnap Szegeden még nem kell esőre számítani, de péntekre hozzánk is elír a csúnyább idő. De ne szaladjunk ennyire előre. Holnap reggel 10 fok lesz, délután pedig akár 27 fokot is mérhetünk. Több felhő lehet az égen és a szél is megélénkülhet, de még érdemes kiélvezni a szebb időt. Ha pedig gyakran igénybe veszed az autópályákat, akkor hallgasd a híreket. Arról is szó lesz benne, hogy felbontja a kormány a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziót. A Szegedi Fatima Ház alapítvány is kint lesz a Burger Blues Beer Fesztiválon. Péntektől vasárnapig olyan készségfejlesztő játékokkal vesznek részt az Erzsébet Liget programjai között, amik kicsik és nagyok számára is kihívást jelenthetnek. Kis Erzsébet elnök hozzátette, a helyszínen is várják az anyagi támogatásokat, hiszen egy gyermektábort alakítanak ki egy Esotthalom melletti határőr laktanyából.
1: Logikai játékokat viszünk ki, amivel így a gyerekek is, meg a felnőttek is jól le tudják magukat foglalni, mire megfejtik. Ezek ilyen ördöglakatok, meg logikai kirakós játékok, általában szokták szeretni az emberek.
0: Pokrócokkal együtt dobtak ki 13 kutyakölyköt Kübekháza mellett. A Délmagyar azt írja, az állatokat egy félreeső bekötő útnál találták meg szombaton, még aznap biztonságba kerültek a Tappancs Állatvédő Alapítványnál. Azóta többen is érdeklődtek irántuk, az örökbeadásukat már az állatvédők intézik. Magyar Péter bejelentette, hogy felbontja a kormány a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziót. A miniszterelnök szerint a Mészáros Szépáros elfogadta a döntést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a világ top 3 koncessziója egyikének nevezte a szerződést, ami azonban szerinte nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Szerinte az állam 53%-kal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61%-kal olcsóbban tudná a nagy karbantartási feladatokat ellátni. És jövőre Budapesten is újra felcsendülnek a Pink Floyd legendás dalai. A Roger Waters Presents Legacy című show 2027. június 1-én érkezik a Budapest arénába. A több mint 2 órás koncerten Roger Waters, a zenekar egyik alapítójának a fia, Harry Waters vezetésével szólalnak meg a zenekar klasszikusai. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

Mély csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd le is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futton száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: 88.
1: Olyan ő, hogy meg...

0: Hello, Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

apámnak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.